Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek ebben az órában is nálunk szólnak, most például Miley Cyrus-tól, aki ugye a Hannah Montana sorozatban tűnt fel, ami már 20 éves. Uhoho! Na ez meg a Mark Ronsonnal közös igazi mai sláger Miley Cyrus-tól, Nothing Beats Like Your Heart, már indító is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egyszerűen a fogyasztásban, aki új hajjal mutatkozott be néhány nappal ezelőtt. Hát nem teljesen kopasz, de ilyen egész rövid tűsire vágatta a haját, és hozzáteszem, ez is jól áll neki. Ez meg a Camera című dalából a Cyril által készített remix, aki május 24-én itt Magyarországon, Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon zenél majd.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ha valaki nagyon szeretne Beachbalit magának, hát még éppen talán szűken időben van, de azért már kemény edzésterv kell. Ebben viszont akár Joe Corey is tud segíteni, aki egyébként személyedző is többek között amellett, hogy világhírű DJ, bár hogy hát személyedzősködéssel direktben nem foglalkozik. Most viszont van applikációja, ami ezt csinálja. Sok bizniszben benne van. Ez meg az a dal, amit a Galantis-szal készített Joe Corey, az igazi mai sláger, a Stay a Little Longer, itt Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is nagy újdonságok, Ray, Where is my husband, vagy éppen Hypaton is az Out of my head, nagy kedvencek, például Rihanna-tól, vagy éppen Martin Garrix-től, a kezdésen pedig a hangulatot Loya alapozza meg a Get Lucky-val. Pár perc, és ezzel folytatom a rádió egyet.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Oktató filmmel segíti a helyes otthoni vérnyomásmérést a Semmelweis Egyetem. 40 éves kor fölött minden ötödik, 65 év fölött pedig minden harmadik paciens küzd magas vérnyomás betegséggel, mondta rádiónknak Torzsa Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: A magas vérnyomás mély betegségnek tekinthető, néma gyilkosnak is szoktuk nevezni a betegséget, hiszen sokáig tünetmentesen élünk a magas vérnyomással, holott már ez károsíthatja az ereinket. Később megnyilvánulhat ez fejfájással, rossz közérzettel, gyengeséggel, tehát mindenképpen fontos, hogy a magas vérnyomást diagnosztizáljuk. Nagyon fontos ebben az otthoni vérnyomásmérés, és a Semmelweis Egyetemnek az oktatófilmje erről szól, hogyan mérjük helyesen otthonunkban a vérnyomást, mire kell odafigyelni, hogy pontos értékeket kapjunk vérnyomásmérés során. Fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy már a vérés előtt 30 perccel ne fogyasszunk koffeint, alkoholtartalmú italokat, és ne dohányozzunk. Lehetőség szerint szobahőmérsékletű csendes helyben történ a vérnyomásmérés, előtte 3-5 percet pihenjünk, és ekkor kezdjük meg a vérnyomásmérést. Az új ajánlásnak megfelelően 3 mérés kell, hogy végezzünk, 1-2 perces időközökkel, és az utolsó 2 mérést átlagoljuk, és ezt jegyezzük fel a vérnyomás naplóban. Ha legelőször mérjük a vérnyomásunkat, akkor el kell dönteni, melyik a domináns kar, később mindig a domináns karon történjen a vérnyomás mérés. Fontos, hogy megfigyeljük a manzsetta méretet is, hiszen így lesz pontos a vérnyomás mérésünk. Abban az esetben, hogyha 140/90 higanyminéter feletti vérnyomás értéket mérünk, mindenféleképpen kérjük ki kezelőorvosunk, családorvosunknak a segítségét, hiszen megkezdődik a nem gyógyszeres kezelés először magas vérnyomás esetén, de sok esetben meg kell kezdeni a fix kombinációs gyógyszerkezelést.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 3 óra után, járunk kellemes éjszakát. Jó hosszú hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Igen, ez már a 3. nap a hétvégéből, és még ma se kell melózni. Hát azért ebből elbírnánk többet viselni, de el is lehet egyébként, mert hogy májusban lesz még egy hosszú hétvége. Na, most viszont vágjunk bele az órába az igazi mai slágerek között a legújabb Raytől. A Where is my husband, amit indítok. Kellemes éjszakát!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék délutáni rócsója már csak egy hét is indul. És nagyon fontos, hogy nem csak Balázsék mennek, de a Rádió egy DJ-k is, mert hogy 4 órától live mix, 5 órától 8 óráig délutánonként pedig Balázsék rócsó. Május 11 Győr az első állomás, aztán május 12 Sopron, május 13 Szombathely, május 14 Dunaújváros, május 15 Debrecen, most meg Szófia Reyes jön. Ez a Rádió 1. Szófia, tüzéztő. Bela!

igazi mai sláger, mert ők a diszkós hit, akik ott lesznek a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, az előző években mindig a nagy színpadon voltak, és a tavaly évben szerintem kimagaslóan jó mixet csináltak. Hát idén is erre kell készülni. Május 24-e, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. Az igazi mai slágerek között pedig arra gondoltam, hogy most egy frisset hozok. Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head, szenzációs adal, ezt én ittom már is a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8 Toma is, Balázsék, Balázsék Weekenddel, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Kamrát, Hug Yourself, Radar, Blood Running, vagy mindjárt a kezdésben, Ed Sheeran és az

0: Alig pár perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Adatalapú rendszer figyeli a reptéri forgalmat, ehhez igazítják a 100E járatot. Új adatvezérelt megoldással próbálja rugalmasabbá tenni a reptéri buszközlekedést a Budapesti Közlekedési Központ. A 100E járat menetrendjét mostantól egy olyan repülőgép forgalomfigyelő rendszer is segíti, amely valós idejű adatok alapján előrejelezheti, hogy mikor várható egyszerre nagyobb utas mennyiség Ferihegyen. A cél az, hogy a reptér és a belváros közötti kapcsolat akkor is kiszámítható maradjon, amikor a légiforgalomban torlódások vagy késések alakulnak ki. A BKK szerint a légiközlekedés sajátosságai miatt gyakran előfordul, hogy rövid időn belül a megszokottnál jóval több utas érkezik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Elég néhány késő vagy átszervezett járat, és már is egyszerre zúdul nagyobb tömeg a reptéri buszra. Az ilyen helyzetek a hagyományos menetrendi logikával nehezebben kezelhetők, ezért volt szükség egy olyan rendszerre, amely már a torlódások előtt jelezni tudja a várható problémát. A most bevezetett repülőgép forgalomfigyelő rendszer valós idejű adatokat használ, és automatikus jelzést küld, ha a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik. A rendszer nagyjából 90-120 perces időtávon dolgozik, vagyis elég korán ad figyelmeztetést ahhoz, hogy a forgalom irányítás szükség esetén plusz buszokat küldjön a 100E vonalára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100E járat menetrendje rugalmasabban igazodhat a repülőtér aktuális forgalmához. Vagyis nem csupán a klasszikus órarend dönti el, hogy mikor mennyi busz közlekedik, hanem a tényleges utas érkezési hullámok is. A rendszer integrálja a repülőtéri és menetrendi adatokat, és egy egységes felületen jeleníti meg a forgalomszervezők számára a döntéshez szükséges információkat. A fejlesztést a BKK március óta tesztelte, és a kedvező tapasztalatok alapján döntöttek úgy, hogy véglegesítik a használatát.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Marie Sabrina Carpenter, aki ott volt a Grammy gálán, hamarosan pedig a filmvászon, az Alice Csodaországban szerepel, de nem csak szerepel, hanem producer is lesz a vadi új verzióban. Ez meg az igazi mai slágere, Sabrina Carpenter és az Espresso itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Ezt a verziót a Disturbed The Sound of Silence-éből Cyril készítette, aki május 24-én jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, de rajta kívül olyan világszerűek, mint Szenfed, a Swiss Disco is érkezik, a színpadunkon Accent és Tóth Abigail párossal nyáron a slágerével szól. Tényleg nagyon készülünk. A dátum még egyszer május 24-e, ezen a hétvégén pedig a Rádió 1-en akár óránként is lehet belépőt nyerni a bulinkra. Nagy esély, figyeljünk oda. Kámrád jön, az igazi mai slágerek között az egyik legújabb tőle a Hug Yourself, amit már is indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely nagy lendület most a Jonas Brothers-től. És óriási kedvenc a fogyatásban Ray Daltontól a Blood Runnin, amit indítok. Közben viszont nagyon fontos info, jövő héten Vadiójáték Balázséknál jön a tavaszi nagy takarítás. Elképesztően menő ajándékokért. Csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ragyogó napsütéses időre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben. A hazai termés egyharmada Békésvár megyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Lemondott a Hunren Kutatóközpont Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének tagságáról Lovász László. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Hosszú távú és mérhető hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál, erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Megtalálták Pavel Talankin orosz filmrendező Oscar-díját, amelyet a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmért kapott. A Lufthansa német légitársaság közölte, hogy a csaknem 4 kg-os díj náluk van Frankfurtban, és mielőbb visszaadják a tulajdonossának, akitől elnézést kérnek. Az Oscar-díjat a New York-i John F. Kennedy Reptér biztonsági szolgálata nem engedte a fedélzetre vinni a rendező kézipoggyászában, mert fegyverként is használhatónak ítélték. Azonban amikor csütörtökön Németországban landolt a járat, a rakodótérbe vitt csomagot nem találták. Végül az időjárásról. A napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti, délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Oktató filmmel segíti a helyes otthoni vérnyomásmérést a Semmelweis Egyetem. 40 éves kor fölött minden ötödik, 65 év fölött pedig minden harmadik páciens küzd magas vérnyomás betegséggel, mondta rádiónknak Torzsa Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: A magas vérnyomás mély betegségnek tekinthető, néma gyilkosnak is szoktuk nevezni a betegséget, hiszen sokáig tünetmentesen élünk a magas vérnyomással, holott már ez károsíthatja az ereinket. Később megnyilvánulhat ez fejfájással, rossz közérzettel, gyengeséggel, tehát mindenképpen fontos, hogy a magas vérnyomást diagnosztizáljuk. Nagyon fontos ebben az otthoni vérnyomásmérés, és a Semmelweis Egyetemnek az oktatófilmje erről szól, hogyan mérjük helyesen otthonunkban a vérnyomást, mire kell odafigyelni, hogy pontos értékeket kapjunk vérnyomásmérés során. Fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy már a vérés előtt 30 perccel ne fogyasszunk koffeint, alkoholtartalmú italokat, és ne dohányozzunk. Lehetőség szerint szobahőmérsékletű csendes helyben történ a vérnyomásmérés, előtte 3-5 percet pihenjünk, és ekkor kezdjük meg a vérnyomásmérést. Az új ajánlásnak megfelelően 3 mérés kell, hogy végezzünk, 1-2 perces időközökkel, és az utolsó 2 mérést átlagoljuk, és ezt jegyezzük fel a vérnyomás naplóban. Ha legelőször mérjük a vérnyomásunkat, akkor el kell dönteni, melyik a domináns kar, később mindig a domináns karon történjen a vérnyomásmérés. Fontos, hogy megfigyeljük a manzsetta méretet is, hiszen így lesz pontos a vérnyomásmérésünk. Abban az esetben, hogyha 140/90 higgadtmilliméter feletti vérnyomásértéket mérünk, mindenféleképpen kérjük ki kezelőorvosunk, családorvosunknak a segítségét, hiszen megkezdődik a nem gyógyszeres kezelés először magas vérnyomás esetén, de sok esetben meg kell kezdeni a fix kombinációs gyógyszerkezelést.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió E, csak igazi mai sláger, megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, május 3-a van. 5 óra után járunk 10 perccel az Irmák és a Timák, a névnaposok, nekik sok boldogságot. Az igazi mai slágereket ebben az órában is én indítom. Nem sokára Dua Lipa, Shawn Mendes és a Prayer in Sea című felvétel is jön Robin Schulztól, előtte viszont Blondie, Stevie Appleton és a

ez a dal, Shawn Mendes, Treat You Better, ami pörgött, és nagyon figyeljük a dalokat, mert hogy ma is játék, Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőt lehet nyerni, többször is, 10 órától. Most meg Félix Jénjén a Seusszal, ez a Walk With Me, itt a Rádió

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, az időjárás az kb. Olyan lesz, mint tegnap, talán még egy picit melegebb, akár 23 fok, szép napsütés, hát én ezt imádom. Na, hogy a folytatást is, Joel Corey, Be Alright, pár perc és a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Adatalapú rendszer figyeli a reptéri forgalmat, ehhez igazítják a 100E járatot. Új adatvezérelt megoldással próbálja rugalmasabbá tenni a reptéri buszközlekedést a Budapesti Közlekedési Központ. A 100E járat menetrendjét mostantól egy olyan repülőgép forgalomfigyelő rendszer is segíti, amely valós idejű adatok alapján előrejelezheti, hogy mikor várható egyszerre nagyobb utasmennyiség Ferihegyen. A cél az, hogy a reptér és a belváros közötti kapcsolat akkor is kiszámítható maradjon, amikor a légiforgalomban torlódások vagy késések alakulnak ki. A BKK szerint a légiközlekedés sajátosságai miatt gyakran előfordul, hogy rövid időn belül a megszokottnál jóval több utas érkezik a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre. Elég néhány késő vagy átszervezett járat, és már is egyszerre zúdul nagyobb tömeg a reptéri buszra. Az ilyen helyzetek a hagyományos menetrendi logikával nehezebben kezelhetők, ezért volt szükség egy olyan rendszerre, amely már a torlódások előtt jelezni tudja a várható problémát. A most bevezetett repülőgép forgalomfigyelő rendszer valós idejű adatokat használ, és automatikus jelzést küld, ha a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik. A rendszer nagyjából 90-120 perces időtávon dolgozik, vagyis elég korán ad figyelmeztetést ahhoz, hogy a forgalom irányítás szükség esetén plusz buszokat küldjön a 100E vonalára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100E járat menetrendje rugalmasabban igazodhat a repülőtér aktuális forgalmához. Vagyis nem csupán a klasszikus órarend dönti el, hogy mikor mennyi busz közlekedik, hanem a tényleges utas érkezési hullámok is. A rendszer integrálja a repülőtéri és menetrendi adatokat, és egy egységes felületen jeleníti meg a forgalomszervezők számára a döntéshez szükséges információkat. A fejlesztést a BKK március óta tesztelte, és a kedvező tapasztalatok alapján döntöttek úgy, hogy véglegesítik a használatát.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék Roadshow-t pedig mindenki vésebb erősen a naptárába, főleg ha Győr, Sopron, Szombathely, Dunajváros vagy Debrecen környékén lakik, bár azért ezekre a roadshow-kra azért messzebbről is el szoktak utazni, és megéri most is délutáni roadshow Balázsékkal 5 órától este 8-ig, előtte pedig 4-től 5-ig live mix ugyancsak élőben, ugyancsak a helyszínről. Nagyon menő lesz, hát a sarról ne is beszéljünk, hogy egy csomó ajándékkal is készülünk. 8-tól egyébként ma is Balázsék Weekend, addig viszont én hozom az igazi mai slágereket. Most például Ed Sheeran és a Camera Siri remixében, vagyis a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztárjának a remixében. Csak itt a Rádió 1-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: és legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ragyogó napsütéses időre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakulőülésén. Az alakulőülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren zászlófelvonás lesz, majd Magyar Péter szól a megjelentekhez. Az ülés 10 órától szintén itt végig kivetítőn közvetítik. Sűrített menetrend szerint közlekednek ma is az Egererdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső-Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat, és megújult a mozdonyvontatás is. Megtalálták Pavel Talankin orosz filmrendező Oscar-díját, amelyet a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmért kapott. A Lufthansa német légitársaság közölte, hogy a csaknem 4 kg-os díj náluk van Frankfurtban, és mielőbb visszaadják a tulajdonosának, akitől elnézést kérnek. Az Oscar-díjat a New York-i John F. Kennedy reptér biztonsági szolgálata nem engedte a fedélzetre vinni a rendező kézipoggyászában, mert fegyverként is használhatónak ítélték. Azonban, amikor csütörtökön Németországban landolt a járat, a rakodótérbe vitt csomagot nem találták. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. A tisztaság és az alapvető higiéniás feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő Semmelweis rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Végül az időjárásról. A napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti, délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ez a páros pedig ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Tóth Abigail és Accent párosa, velük is bulizhatunk majd. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Konkáma, amit indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 06

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger meccs. Sok jó dalt köszönhetünk Rádió Egy DJ-knek, de az utóbbi időben ezek közül nekem az egyik favoritom ez a felvétel, amit igen, Rádió Egy DJ-k kezdtek eljátszani először Magyarországon. Jó ideje hallhatjuk már a World Is My Radio Show-ban is, és végre én is indíthatom. Hypaton, Norma J. Martin, Out of My Head itt a Rádió Egyen.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a játék pedig ma is folytatódik. 10 órától itt az esély nyerni páros belépőket a Rádió egy születésnapi fesztiválra. Nem csalás, nem álmítás, nem varázslat. Mutatom a részleteket, aztán pedig hozom ezt a nagy kedvencet Lady Gagától, az Abrakadabra már bekészítve a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este

0: Fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ragyogó napsütéses időre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már teljesen kiszáradt az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik majd, a következő napokban emelkedik a hőmérséklet és jelentős csapadék sem várható. Ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A tisztaság és az alapvető higiéniás feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő Semmelweis rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben. A hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakulőülésén. Az alakulőülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren zászlófelvonás lesz, majd Magyar Péter szól a megjelentekhez. Az ülés 10 órától szintén itt végig kivetítőn közvetítik. Végül az időjárásról. A napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megyünk pedig Accent, aki itt lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, amire ma is lehet belépőket nyerni. Most meg Meghan Trainor jön.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Holnap már jönnek Balázsék, 6 órától itt lesznek a stúdióban, jövő héten. Viszont reggel még a stúdióban, délután viszont már az első roadshow helyszínen Győrben. Na, hogy hova mennek még ezen kívül, ezt mutatom most, minden info a roadshowról, aztán pedig Loé és a Getláki az igazi mai slágerek között a rádió egyen. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: legközelebb a minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: márciusban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ragyogó, napsütéses időre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remre technológiai fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben. A hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a hormuzi szorosnál, erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Végül az időjárásról. A napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti, délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, már 7 óra is elmúlt, 6 perccel egészen pontosan. Szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, pedig Purple Disco Machine, aki ennek a nyárnak egy jó részét Ibizán tölti, az egyik legmenőbb klubban zené majd csütörtökönként nagyon

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

épület születésnapi fesztivál páros belépőkért 10 óra után kell nagyon figyelni bennünket, meg persze a fesztiválunk fellépőit. Mutatom a játék részleteit, aztán pedig Martin Garrix-szel folytatom.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1

0: Esztergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Galax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ragyogó, napsütéses időre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben. A hazai termés egyharmada Békésvár megyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Lemondott a Hunren Kutatóközpont Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének tagságáról Lovász László. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Hosszú távú és mérhető hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a hormuzi szorosnál, erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. Végül az időjárásról. A napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti, délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tudom, mi vágyjuk a hosszú hétvégéket, és tudom, ez már a harmadik napja a hosszú hétvégének holnap meló, de nyugalom, májusban lesz még egy hosszú hétvégénk, pünköstkor. Így azért menőbb, és speciál pont pünköstkor lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál, igazi világsztárokkal és az összes Rádió 1 DJ-vel, addig pedig a legnagyobb kedvencek között

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és már csak egy hét is indítják a rócsót, holnap viszont vadi új játékot indítanak, a tavaszi nagy takarítást. Én pedig indítom az újdonságot most Ray Daltontól, ez a Blood Running. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázs.

0: Nagyon jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: Reklámot hallottak.
7: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
7: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
9: Mert

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért

0: igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ragyogó, napsütéses időre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén. Az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren zászlófelvonás lesz, majd Magyar Péter szól a megjelentekhez. Az ülés 10 órától szintén itt végig kivetítőn közvetítik. Sűrített menetrend szerint közlekednek ma is az Egererdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső-Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is. Megtalálták Pavel Talankin orosz filmrendező Oscar-díját, amelyet a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmért kapott. A Lufthansa német légitársaság közölte, hogy a csaknem 4 kg-os díj náluk van Frankfurtban, és mielőbb visszaadják a tulajdonossának, akitől elnézést kérnek. Az Oscar-díjat a New York-i John F. Kennedy Reptér biztonsági szolgálata nem engedte a fedélzetre vinni a rendező kézipodgyászában, mert fegyverként is használhatónak ítélték. Azonban, amikor csütörtökön Németországban landolt a járat, a rakodótérbe vitt csomagot nem találták. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remre technológiai fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Lemondott a Hunren Kutatóközpont Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének tagságáról Lovász László. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Végül az időjárásról. A napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti, délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: első. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Tidenivel beszélgetünk a következő fél óra, 3-4 órában, mert a Kreator TV megjelent róla egy életrajzi film dokumentum, hogy megkérdezzük, hogy mit mondjunk erről, ahol ő nagyon nyíltan, nagyon őszintén beszél az ő az utóbbi éveiről, mélységekről, magasságról, kilábolásról, újrakezdésről és sok mindenről. Ugye a film címe Maszk mögött, és ezt ugye szó szerint kell érteni, mert hogy Tideni jelen pillanatban is ugye maszkban jár, ennek is majd az okát pontosan megkérdezzük. Nagyon sok fiatal hallgat bennünket, nagyon sokaknak példakép, nagyon sokan szeretik az ő zenéjét, ezt az érát, amit ő jelen pillanatban képvisel, és hát akár motiváció, akár elrettentő példa, akár ijesztő példa, akár hát tulajdonképpen az összes véglet meg lehet mindenkinek, aki megérti az ő történetét. És fontos is erről beszélni. Közben itt nagy rendezkedés van, de közben megérkeztetek. Jó reggelt kívánunk, ciao, hello, várja. Az van, hogy még nem is szólsz, úgyhogy nem szól az a mikrofonunk, Zsül, mert nem ellenőriztük le előre, úgyhogy még ígyatok egy kávét, ígyatok egy vizet, nyugodtan, mert hogy nem annyira.
2: Valakinek, mi hozzunk valamit, reggelit.
3: Hát, hogy gyere hát ide az én helyemre.
1: Mindjárt a Zsül megoldja. Szoktunk csinálni egy próbát. Általában, ha jön egy vendég, hogy megnézzük azt a mikrofont, ahol beül, hogy szól-e. De ezt most nem csináltuk meg. Mi újság, addig Juliska, te szólsz, hogy vagy?
3: Én igen, de azért mondom, hogy cseréljünk helyet.
1: Mennyi idő, Zsül? Szóval, hello, Dani, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánunk! Sziasztok!
1: Jó reggelt kívánunk! Na, mi az emberek első reakció, amikor így látnak téged? Én már tökre megszoktak, meg futottunk össze buliban, nem olyan régen. Igen, ott is látom, hogy ezt hordod, ezt a maszkot. Megszokják, meg lehet ezt szokni? Tud ez teljesen természetessé válni, hogy te most is itt egy maszkban ülsz előttünk?
4: Én azt vettem észre, hogy most már kezdik megszokni az emberek, de nyilvánvalóan azért elég sok helyen furcsán néznek rám elsőre, mert nem nagyon tudják, hogy valami maszkos bába jöttek, vagy én tévedtem el, de nyilván azért most már ez így valamennyire hozzám nőtt, úgyhogy... Én is kénytelen voltam hozzászokni meg kicsit az emberek is.
2: Figyelj, én nem találkoztam így veled, de nyilván tudom a sztorit, ugye megkövettem, megnéztem a dolgot. Azért, mikor így összefutottunk, az ember alapból nyel egyet, hogy
4: abszolút, persze.
2: Passzus, ez a csávó, ez nem kamuszta, ő tényleg ebben van.
4: Igen, tehát, igen. Kicsit furcsa nekem is azért így minden napokban, nyilván nem mindenhova hordom, de a legtöbb helyre igen.
3: Meddig marad?
4: Ezt még sajnos nem tudok pontosat mondani, egy pár hónapig azért még ez rajtam lesz. Idén reméljük, hogy lekerül.
1: Egy kardot és egy kalapot, ha fogsz, akkor
4: egy... Vagy zorrót.
1: Gyuli, azt nem tudta, és úgy vezettünk föl téged, csak azért kérdezem, hogy tényleg így van-e, vagy ebből a készítésből készült a film, hogy annyi mindent mondtak, meg annyi pletyka, meg annyi mindent elrengett, hogy már úgy döntöttél, hogy jó, akkor egyszer leülsz és elmondod, igen, a Kreator TV-nek ez az egészet, hogy hogy indult, milyen mélyre mentél, hogy van ebből kilábalás, mi a kilábalás útja, módja, hogy egyszer legyen ez tisztább öntve. Ezért született ez a talán két részes film, ugye?
4: Igen. Hát alapvetően abszolút ezért, leginkább azért, hogy én mondhassam el a történetemet, nem mások próbálják meg előadni ezt, és ne legyen az a sok ferdítés, és azt gondoltam, hogy tartozom ennyivel mind a közönségemnek, mind magamnak, mind a közösségemnek, mert azért nyilvánvalóan sokat vártak tőlem, és sokan elvárták azt, hogy visszatérek önmagamhoz, és azért jó újra itt lenni.
3: Mik a visszajelzések?
4: Abszolút pozitívak. Mi azt vettük észre, hogy az embereknek tetszett az a fajta őszintesség, amivel odaültem. Nyilvánvalóan ezt nem is szerettük volna, meg nem is lehetett volna másképpen. Igen.
2: Már nekünk is jött olyan SMS, hogy volt, aki kifejezetten nem kedvelt téged. Nem tudom, mi alapján gondol, munkással, akármi.
1: Most már
2: kiderült, hogy mekkora egy tökös. Nem, hogy megnézte a filmet, és azt mondta, hogy figyelj, tök jó, hogy a csábú így kiállt.
4: Ennek tökre örülök egyébként, igen. Meg nyilvánvalóan abszolút annak örülök a legjobban, hogyha ez nem egy ilyen mosdató, nem mártírkodó szerep akart lenni, hanem el akartam mesélni a történetemet, és hogyha ez valakinek tud pluszban még segíteni a saját élethelyzetén, annak meg pluszban nagyon örülök.
1: Volt egy pont, egy határozott, deklarálható olyan pont, amikor elkezdett kicsúszni a lábad alól a talaj, vagy ez egy folyamat, hogy ebbe az ember csúszik bele? Itt ugye a K-Kevines összeköltözést és az elképesztő bulikat indítottuk, egyfajta startpontnak. Ez volt az, amikor hát, elindultál?
4: Szerintem abszolút ez egy folyamat, egy hosszú folyamat, amiben nehéz megtalálni a kiinduló pontokat. Itt több olyan pont van, amin el tud indulni, el tud csúszni az ember, és azt gondolom, hogy ezeknek a sokasság, hogyha egy idő után nem veszi észre az ember, akkor nagyon hamar ezek meg sokszorozódnak, és akkor már nagyon nehéz megtalálni azt a fordulópontot is.
2: De az érdekes kérdés, hogy mi az, hogy nem veszed észre?
4: Ez a folyamatos mindennapokban, ugye az életstílus maga, amit én képviseltem az elmúlt években, meg amiben benne vagyok a zene által, azért az nehezen hagyja, hogy észrevegyem magam hamar. Hogyha nincs körülöttem az a csapat, meg az a baráti kör, meg a család, akik erre oda tudnak figyelni, akkor is, amikor én nem, akkor talán még nehezebb ez az egész. Nyilván itt folyamatosan koncertekre járunk, az éjszakai életmód, közben ezt valahogy össze kell hozni a nappali életemmel, és azért így kicsit nehéz néha lavírozni a kettő között.
3: Azt mondtad, hogy nincs az a csapat. Hát egyébként a dokumentumfilm az nagyjából arról szól, hogy volt körülötted legalább 10 olyan fix.
4: Igen, erre mondom, hogy szerencsére azért nálam volt körülöttem egy olyan csapat, akik ebben igyekeztek, akármelyre is nem akartam, igyekeztek segíteni nekem ebben.
3: Hát pontosabban próbáltak folyamatosan visszarángatni téged. Igen. Tehát, amikor azt mondják, hogy, tehát, hogy a teraszon találnak meg összetörve, vagy 4 napig nem alszol, és azt mondják, hogy haver, ez így nem lesz jó. Tehát, hogy minek kellett volna történnie ahhoz, hogy azt mondd, hogy oké, srácok, igazatok van.
4: Én azt gondolom, hogy annak, ami történt is, hogy kaptam egy-két nagyon nagy pofont az élettől, amit már nagyon rég megérdemeltem. És szerintem, hogyha nincsenek azok a pontok, azok a nagyobb töréspontok, amiknél már én is észreveszem magam, alapvetően nem nagyon tudták megmondani nekem, hogy mit csináljak. Elég önfejű voltam.
1: Hány évig tartott ez az önpusztítás? Körülbelül mennyi ideig?
4: Körülbelül 2 évig.
1: 2 évig. Ez mit jelent? Hogy nézett ez ki valójában? Hogy nézett ki egy napot? Hogy nézett ki egy 4 napos buli? Hogy nézett az ki, amikor 50 autó állt az utcába, és nem fértek el, mert tudták, hogy 3 napos házi bulira kell menni, miközben ezt a 3 napot te talpon és ébren csináltad végig? Hogy kell ezt elképzelni?
4: Hát erről hosszasan lehetne mesélni. Nem tudom, hogy mennyire mennék bele a részletekbe. Igazából itt nyilvánvalóan az volt az alapvető kiinduló pont, hogy amikor elindultunk koncertre, én ott kerültem egy bizonyos állapotba, hogyha olyan volt a kedvem, vagy magam alatt voltam, vagy nem volt erőm az egészhez. A koncert utáni feldobottság, meg ez az adrenalin érzés, meg hogy ott jársz a fellegekbe, ez nagyon ki tudja tolni ezeket a dolgokat még tovább, és akkor mondjuk utána elmész bulizni, akkor a buli után nem tudtam aludni, vagy nem aludtam, vagy nem feküdtem le, vagy keveset aludtam, és már jött a másik nap, jött a következő koncert, és újra, és újra, és újra, és újra. És ebben nagyon hamar el tudja veszteni az ember a kontrollt, hogyha nem figyel oda.
1: Mérhetetlen mennyiségű pénz, mérhetetlen mennyiségű nő, és hát amiről szó van a filmben, hogy mérhetetlen mennyiségű kábítószer. Ez egy konkrét kábítószer, ez csak kokain, vagy ez minden másfajta kábítószer is?
4: Többnyire egy, igen.
1: Ez maga volt a kokain. Igen, igen. Ez mit jelent, hogy amikor a legmélyén voltál, akkor a napi mennyiséged az körülbelül, hogy kell elképzelni, mennyi volt?
4: Hát ezt nem tudnám bemérni, meg nem is biztos, hogy szeretném, de a lényeg az, hogy több, mint kellett volna. De alapvetően bármennyi több lett volna, mint akkoriban kellett volna.
1: Készítettél erről egy számvetés vagy egy költségvetés, hogy akár naponta vagy havonta körülbelül mennyi pénz ment el arra, amit te kifejezetten csak és kizárólag a kábítószerre töltöttél?
4: Nem tudom, hogy csak arra költöttem, de volt egy körülbelüli számvetésem, hogy havonta mennyit költöttem, igen. Azt nem esett.
2: Nagyobb budai ház vagy kisebb?
4: Valami biztos kijött volna belőle, igen.
1: Azért kérdezem, és azért szeretném, mert ugye nagyon sok fiatal hallgat bennünket, hogy lássák azért ennek a másik oldalát is. Hát oké, okay, pénzbuli, hírnév, stb. De hogyha azt mondod, hogy 1 év alatt vagy 2 év alatt azért egy 100-200 milliós nagyságrend, ami kifolyt a kezedből, akkor az azért ez egy reális összeg egyébként.
4: Abszolút. Sajnos igen. Aha.
3: Vannak koncert élményeid, amikor így effektíven nincs meg?
4: Inkább
3: tehát
4: olyan,
3: úgy állsz
4: olyan
3: a színpadon, hogy aha, nem tudod, hogy kerültél oda, ki hozott le, mi
4: nem,
3: történt?
4: Nem, ilyen, ennyire soha nem, szerencsére, ilyen soha nem volt, tehát a koncerteket mindig megéltem az abszolút a lehető legjobb formába, ahogy csak tudtam, és azokat mindig is imádtam, akkor is, amikor nagyon magam alatt voltam, a színpad volt az a hely, ahol otthon éreztem magam, és ami nagyon feldobott engem, és talán az volt az, ami nem mindig hagyott engem ott a padlón, hanem az volt, ami felrángatott onnan. Én előtte vagy utána voltam rosszul, vagy mind lelkileg, vagy esetenként ugye fizikai állapotban is, de a színpadon mindig azt éreztem, hogy én ott kicsattanok.
1: Van a filmben egy olyan mondat is, hogy amikor a barátok mentek hozzád egy-egy buli után, vagy megkeresek, akkor mindig úgy mentek be az ajtón, hogy nem tudták, hogy életben vagy-e.
4: Volt sajnos ilyen időszak, igen, amikor azért nem volt készpénznek vehető, hogy én 100%-os állapotban leszek. Szerencsére nagy baj nem történt, mondhatom így.
1: De a 100%-os állapotban lenni és az életben lenni, az nem ugyanaz azért.
4: Inkább finoman fogalmaztam.
1: Mert ez egy influenza.
4: Igen,
1: hogy nem vagyok 100%-os életben. A filmben konkrétan azt hangzik, hogy nem tudták, hogy életben találnak el.
4: Volt ilyenre példa, igen, sajnos, amikor voltak annyira megijedve a barátaim, hogy ez számukra ez is egy opció volt fejben, szerencsére azért ilyen nem történt végül.
2: De még az se elég, amikor ilyen állapotba kerülsz, hogy azt mondd, hogy vége.
4: Azonban, hogy ilyenkor nem nagyon tudja az ember a határait. Nem nagyon érzi, és nem nagyon akarja érezni. Tehát teljesen más flow state ez. Tehát teljesen más állapotba kerül az ember fejbe. Nem nagyon akarod ezeket a dolgokat észrevenni ilyenkor.
3: Ugye ebben a filmben elmondtad, hogy te egy csomó lehetőséget kaptál például műsorvezetésre is. Igen. Amit gyakorlatilag eljátszottál, mert hogy nem voltál megfelelő állapotban. Szerinted most, hogy új lapot nyitsz, tiszta lapot, most ezek a lehetőségek majd visszajönnek, kapsz majd még új esélyt, vagy?
4: Szerencsére pont a minap jelentettük be, hogy a Megasztárban én leszek az egyik zsűri, megkaphattam ezt a megtisztelő feladatot, aminek elképesztően örülök, mert itt van a lehetőség arra, hogy újra megmutassam, hogy egyébként én mire is vagyok képes így tévés szempontból is, illetve hogy tényleg valójában ott van a helyem. Én azt gondolom, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a műsorban majd, és nagyon várom a közös munkát, mert most már megláthatják az emberek, hogy alapvetően én mennyire ott tudok lenni fejben.
1: De a kábítószer mellé azt is mondtad, hogy azért bejött nagyon sok fájdalom csillapított. Ez egy dominó, ami így elkezd eldőlni, hogy van a kábítószer, de mellette már megjelennek fizikai tünetek, fizikai fájdalmak, amiket aztán elképesztő mennyiségű gyógyszerrel próbáltál karbantartani. Tehát ez akkor már egy ilyen koktél volt, amint te éltél.
4: Igen, sajnos nyilván ezek a dolgok vonzák egymást, és ilyenkor a baj csőstül jön. Tehát nem csak egy fronton támad a rossz, hanem ilyenkor belerángatod magad sok minden másba is.
1: Mi a az önreflexió, hogy mi a visszajelzése? Mindenki, hogy bajban van, család, barátok, zenésztársak próbálnak segíteni. Mivel hárítottad, vagy mi volt az, amit mondott, hogy gyerekek, jól vagyok, köszönöm, megoldom?
4: Az önfejűségem az, hogy azt gondoltam, hogy én mindent túlélek, mindent kibírok, hiszen jól megy a szekér, jól megy a karrier, azt éreztem akkor, meg nagyjából ez így is volt. És akkor ilyen könnyű önállításba kerülni, hogy amúgy minden rendben van.
3: Hát meg hogy kézben tartod a dolgokat.
4: Igen. De közben meg egyáltalán nem.
3: Ha ez azért elhangzik a dokumentumfilmben is, hogy tehát neked, te azért hordod a maszkot, mert hogy szétesett az orrod. Szerinted, ha ez nem történik meg, akkor mi most itt ülünk és beszélgetünk?
4: Én azt gondolom, hogy más formára van, és talán más dolgokról beszélhetnénk itt, de szerintem van rá sansz, hogy itt ülnék.

0: folyamatosan edzésekre járok, kondi, box, kosár, stúdiózok, minden nap zenélek, csinálom az új albumomat, egyébként most fog megjelenni csütörtökön. Úgyhogy elképesztően jól érzem a bőrömbe, és nyilvánvalóan most már észreveszem azokat az apró dolgokat, azokat a kis finomságokat az életben, amiket az elmúlt két évben kihagytam, mert nem tudtam értékelni.
1: A nagy baráti, nagy haverkodós, nagy zenész körökből volt, aki végigfogta a kezed, és ott maradt melletted, vagy azért ezek a nagy barátok, nagy haverok, nagy bulik, nagy házi bulik 4 napig 100 autó az utcában című sztorik azért ilyenkor nagyon gyorsan elpárolognak és eltűnnek mellőlen.
0: Nem, hát a barátaim maradtak velem, akik azért ebben nem vettek részt ebbe az önpusztításba. A zenésztársaim közül is sokan vannak, akik ugyanúgy mellettem maradtak végig, a menedzserem is, a családom is, a barátom még, úgyhogy ők nyilvánvalóan ebben a részében nem vettek részt, abban a részében igen, hogy vártak rám, és itt voltak mellettem.
2: Azok, akik végig ott voltak melletted, és hát próbálták menteni, ami menthető, és ugye a dokuban is elhangzik egy csomószor, hogy volt olyan, aki 40 fokos lázzal kerítést mászott, hogy bejusson hozzád, feltörte az árat. Hogy ezekkel az emberekkel neked volt utána egy ilyen nagy beszélgetésed, amiben tudom én megköszönted, vagy hogy így...
0: Volt több apróbb is, meg nagyobb is, és nyilvánvalóan ezekre a dolgokért örökre hálás leszek nekik, de ők tudják is, hogy én hálás vagyok nekik. Nagyon szeretem őket, és az a jó, hogy továbbra is együtt dolgozunk, és most már még nagyobb dolgokon, és még több közös célunk van együtt.
2: Téged most kísér valaki, szakember egyébként ebben a folyamatban? Tehát, hogy ugye azt mondják, hogy oké, le lehet tenni ideig, óráig, de hogy az igazi erőpróba az, hogy az évekig, illetve örök életre fennmaradjon. Tehát, hogy neked most van egy szakember, akihez jársz, terápiára?
0: Van, akihez járok, igen, egyébként ezt alapvetően felügyeljük azért a biztonság kedvéért, de én azt gondolom, hogy nagyon jó fele haladunk, és nagyon jó az irány, ezt ő is úgy gondolja. Én azt gondolom, hogy azért senkinek nem árt, akár egy pszichológus, vagy bármilyen segítség esetleg a mindennapokban, akinek így ki tudja beszélni magát.
3: De közvetlen párkapcsolatra, szülők, barátnő, hogy hatott ez az egész?
0: Eltávolodtam sok mindenkitől ebbe az időszakba, érthető módon, ez az én hibám volt, és szerencsére a családom is nagyon összetartó, és nagyon szerető család, és azt gondolom, hogy ez csak még jobban megerősített minket.
1: Azért azt gondolkodom, a szülőknek ez milyen nehéz lehet végignézni, nem? Hogy próbálnak segíteni, de hogy egy felnőtt emberről van szó, hogy egy után ez kifolyik a kezedből. Mondják, látják, hogy baj van, érzékelik, hogy baj van, de azon túl, hogy kisfiam, ne csináld, és itt vagyok, és beszélgessünk, azon túl egy szülő egy bizonyos ponton már nem nagyon tud mit csinálni.
0: Nem igazán, főleg, hogy ez én édesanyám, remélem hallgatja ezt, ő nagyon is szeret aggódni, mindig mondja nekem, hogy ez egy anya dolga. Nagyon jól is teszi, és nagyon jó is benne, én nagyon szeretem is ezért, és itt vannak nekem, és próbálnak segíteni mindenben, amiben tudnak. Szerencsére most már én is itt vagyok nekik.
2: A konkrét segítségnyújtás a te esetedben mit jelentett? Tehát, hogy például a szülők hogy próbáltak beavatkozni? Tehát, hogy
0: próbáltak kicsit többet velem lenni, meg kicsit talán többet kérdezni arról, hogy hogy vagyok, vagy miként vagyok, de nyilvánvalóan annyira... Hát igen, meg nem annyira voltunk ugyanabban az irányban, tehát kicsit más, tehát egészen más életet élek, mint a családom nagy többsége. Nyilvánvalóan ez elsőre, az első években, meg a karrierem elején ez még egy kicsit furcsa volt nekik is, most már egyre jobban értik ők is, és azt gondolom, hogy ezek a történtek után most már még jobban megértik, hogy mi zajlott le bennem.
2: Azt mondtad, hogy körülbelül fél év, mire lekerül ez a maszk. Most akkor lesz egy műtét, ezt te végig fogod csinálni.
0: Lesz, igen. Erről még nyilván sokat nem akarok mondani, meg nem is tudok. Ezt még megtartom egy kicsit magamnak. Igen, lesz majd műtét, és bízunk benne, hogy a lehető legjobb lesz az eredmény. Addig pedig ugyanúgy nyomjuk a fellépéseket, és jön a turné.
1: Tulajdonképpen magától a kokaintól, vagy magától a kábítószerről, egész egyszerűen eltűnt a csont, vagy a porc, vagy az
0: nem,
1: orrod?
0: Nem, az a porc, és ettől kicsit beljebb esett az orrom, igazából ennyi a történet.
1: Hát effektív, amikor te leveszed a maszkot, akkor az van, hogy az orrod az be van esve.
0: Igen, be van esve, de ott van. Akármennyire is azt gondolják az emberek, megvan.
1: Hát akkor azon dolgoznak majd plasztikai sebészek, hogy újra kell építeni az orrodat effektíve?
0: Részben igen, de ez tulajdonképpen egy kicsit rutin munka. Úgyhogy annyira nem egy vészes dologról beszélünk.
1: Kicsit körülményes, de nem vészes. Az elfogyasztott kokain miatt, tehát maga a kokain és a kábítószer.
0: Abszolút, ez a hibáim következménye, azt mondhatjuk, igen.
1: Aha.
3: Mondd azt, hogy boxedzés, beponcsolnak.
0: Igen, azt is lehet egyébként. Ezek után már nehéz lesz, de igen.
2: Egyébként, ha visszanézel erre az időszakra, akkor ez egyébként egy ilyen have fun időszak volt?
0: abszolút voltak nagyon jó dolgok, amik történtek velem, szuper közös élményeim vannak mind a közönségeimmel, mind a barátaimmal, a családommal ugyanúgy, csak kicsit beárnyékolt ezt az egészet, hogy én nem voltam a toppon, de alapvetően nagyon jó éveink voltak, és szuper dolgok.

0: dolgokat értünk el.
1: Kicsit olyan, mintha már azért finomítanád ezt a sztorit. Tehát ha nem voltam a toppon, az nekem tényleg egy influenzás fertőzés. Tehát, hogy van azért ebben egy ilyen, elindult egy ilyen finomítás. Tehát kár egy kicsit nem voltam a toppon. Vérbefagyva találtak meg 4 nap után a teraszon.
0: Hát, én csak örülök, hogy vége van ennek az egésznek. Én egy kicsit humorra is dolgozom fel ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy örülök, hogy itt vagyok, örülök, hogy túl vagyunk rajta, és csak előre.
1: És csak előre kell menni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és 1

0: Fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ragyogó, napsütéses időre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már teljesen kiszáradt az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik majd, a következő napokban emelkedik a hőmérséklet és jelentős csapadék sem várható. Ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A tisztaság és az alapvető higiéniás feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő Semmelweis rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Sűrített menetrend szerint közlekednek ma is az Egererdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső-Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is. Az Útinform hírei szerint a 61-es főúton Dunaföldvár térségében az 1-es és a 2-es kilométer között burkolatjavítás kezdődik, félpályás lezárásra, jelzőrös irányításra kell számítani, napközben torlódhat a forgalom. Pincehelyen a 43-as kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, útszűkületre és sebességkorlátozásra számítsanak. Balesetmentes utat kívánunk mindenkinek!
0: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sidenivel beszélgetünk a Kreator TV-n megjelent ugye két részes dokumentumfilmről, kábítószerről, bulizásról, kilábolásról, újrakezdésről, gyógyulásról, hát itt mindegyik szó megállja a helyét, és azt ott hagytuk abban talán, hogy az volt a fordulópont, amikor egyrészt megláttad magad a tükörben, ugye úgy fogalmaztál, hogy összeesett az orrod, ezt mondtad. A másik, ami a filmből is kiderült, hogy az egy nagy mélypont volt, amikor ugye elkaptak, bevittek rendőrök drogkereső kutyákkal, és ott valahogy magadra maradtál, vagy nem tudom pontosan, hogy fogalmaztál, de hogy az is egy ilyen nagy felismerés volt, hogy ott vagy egyedül, és hova jutott az életed. Ez egy konkrét rajtakapás volt, neked a házhoz mentek ki, vagy egy buliból állítottak elő, mi történt?
1: Igen, ez két különböző eset. Az első alkalommal a kocsimba a járómotorral aludtam, mert ott ájultam be, miközben vártam a sofőrömet, és akkor egyszer úgy vittek be, egyszer pedig igen, kijöttek házhoz.
2: Ezeknek az ügyeknek mi lesz a folytatása? Ennél sokkal kevesebb dologért is megrángatnak embereket.
1: Erről nyilván sok mindent nem mondhatok még. Folyamatban vannak a dolgok, bízunk benne, hogy nem lesz olyan nagy probléma belőle.
0: Tehát ez még nyomozati szakaszban van, vagy már vádemeleti szakaszban, hol tart az ügyet?
1: Még az elején tartanak a dolgok, úgyhogy igen, erről azért sok minden nem mondani.
0: Aha. Annyit se, hogy ilyenkor kell egy vádalkút kötni, hogy te mondjuk, ha elmondod, hogy ki a dílered, akkor te mondjuk mentesülsz, és akkor a nyomozás már nem rád összpontosul?
1: Erről nem tudok sok mindent mondani jelenleg.
0: Jelen pillanatban erről nem beszélt. Oké, beszéljünk a maszkról. Ez saját ötlet volt, vagy valaki tanácsolta, vagy megnéztél egy filmet, vagy azt mondod, hogy úristen, én nem megyek
1: ki az utcára. Nem, ez saját ötlet volt.
0: Hány napig tartott, amíg ide jutottál? Hány napig bujkáltál? Hány napig nem mentél emberek közé? Hány napig élted azt, hogy nem mered magad senkinek megmutatni, mert ilyen állapotban vagy?
1: Nem olyan sokáig egyébként, sőt, akkor még ugye fellépéseim voltak, úgyhogy hamar kellett valami megoldást találjak, hogyha nem akartam annyira mutogatni magamat, meg az arcomat, úgyhogy ott viszonylag hamar egy héten belül én azt így kitaláltam magamnak, és akkor már így mentem az utolsó egy-két fellépésre.
0: Maszkban tulajdonképpen.
1: Igen.
0: Aha, tehát amikor kilépsz az utcára, főrakod, és amíg haza nem mész, addig
1: tulajdonképpen rajtad van. Igen, vannak helyek, ahol nem hordom, ahol nagyon olyan a közösség, hogy nagyon otthonosan érzem magam ott, és ugye mindennapokban mindenkit ismerek, ott azért nem, meg otthon nyilván nem, de igen, hogyha nyilvánosan megjelek valahol, akkor nyilván valahol rajtam van.
3: Mi a B-terv mostantól kezdve, ha megint rátör az a rész, ami miatt elkezdted a szerhasználatot, most mit fogsz csinálni?
1: Okos leszek. Most odafigyelek.
3: Igen?
1: Igen, ez szerintem innentől kezdve sokkal könnyebb, mint annó volt. Tehát azért most már van egy nagyon-nagyon-nagyon rossz tapasztalásom ebből az egészből, és megnéztem a ló túloldalát, meg alulról is megnéztem ezt a lóat felülről mindenhonnan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én emiatt nem félek, meg ettől nem tartok. Eléggé hozzá vagyok szokva ez az életmódhoz, és ahhoz, hogy turnézok állandóan, koncertekre járok, és folyamatosan kapom az ingereket. Most már tudom azt, hogy hogyan vezessem le, ugyanúgy, mint régen, teljesen máshova vezessem le ezeket az energiákat.
3: Van elfordult rajongó? Aki azt mondta, hogy így már, igen, már biztos nekem
1: nem
3: kell
1: van. Biztos van, nem tudom, én ezt nem láttam számokban megjelenni, úgyhogy szerencsére nincs baj.
0: Mondtad, hogy terápiára jársz, vagy szükség van terápiára, és az önképedet, vagy az önbizalmadat, vagy az önszeretetedet, mi az, ami igazán meg tudja erősíteni? Mert aki egyszer belefolyik egy ilyenbe, és közben nem végez komoly munkát magában, annak ugye mindig itt vál a kapu, hogy ez újra megtörténik. Mi az, ami a leginkább meg kell erősödnöd szerinted? Vagy milyen munkát végeztél el annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő még egyszer?
1: Én azt gondolom, hogy az őszintesség önmagaddal szemben, amiben egyébként én azt gondoltam mindig is, hogy jó vagyok, aztán egy ideig nem voltam jó benne. Az önreflexió nagyon fontos, és az, hogy megtanuld azt, hogy te tulajdonképpen miért csináltál, és mit miért csinálsz, mert mindenkinek más motivációi vannak. És mindenkinek más hibái vannak az életben. Nyilvánvalóan én most türelmet is tanulok magammal szemben, én abban nagyon nem voltam jó. Most az élet azért engem elég csúnyán türelemre tanít.
0: A fiataloknak azért nagyon nagy példaképek vagytok, ugye? Tehát a csajozás, a bulik, a zene, a szövegírás, aminek sajnos akarva akaratlanul része a kábítószer is. Megjelenik ez majd a munkásságodban, vagy meg fog? Mert hiszem, hogy térítened kellene, és énekel a gyerekek a drog rossz, ne fogyasszátok. Nagyon sokan követnek, nagyon sokan odafigyelnek rá, nagyon sokan ezt végignézték, hogy fog ez az életedben megjelenni, vagy akár a dalaidban, hogy gyerekek, meg lehet járni a poklot, de higgyétek el, nem ez a választandó út, és ne jussatok oda, ahova én eljutottam. Hiszen ez azért felelősséged is, hogy ezt azért lekommunikáltál, a film is jó, hogy erről szólt, hogy megmutattad a mélyét.
1: Az is cél volt a filmben, igen.
0: De hogy nem cél ide eljutni senkinek.
1: Nem, nyilván, de nem is szeretnék ilyen álszent szerepben tetszelegni. Tehát én azt gondolom, hogy remélem mondhatom azt, hogy művész vagyok, és én olyan módon, más módon dolgozom fel a dolgokat. Én a zenében dolgozom fel az életemet, és ebben minden beletartozik, és mindenféle őszintesség beletartozik, úgyhogy nyilvánvalóan én továbbra is azt fogom csinálni, amit eddig csináltam, és a mikrofonnak, meg a zenének elmondok mindent, amit érzek, és ami szívből jön.
2: Nagyon sok addiktológus ugye azt mondja, hogy lehet, hogy egy szer kikerül az életedből, de jön helyette egy másik fajta szenvedély. Tehát, hogy te most abszolút zéró toleranciában vagy mindenfélével? Alkoholt,
1: igen,
2: se
1: semmit? Igen, alkoholt fogyasztok egyébként, nyilván mérsékelten, amennyire ez lehetséges, de ezzel nincsen probléma. Meg azzal sosem volt problémám, én az alkoholon kívül csináltam ezt az egészet, úgyhogy nem ez volt nekem a kiinduló pont. Én azt gondolom, hogy ezt lehet azért megfelelő körülmények között csinálni, de inkább nekem a szerem jelenleg az az edzés és a zene.
0: Menedzserként milyen ezt kívülről végignézni? Itt van veled ugye Gergő is, hogy azért ott voltál, próbáltál segíteni. Mivel próbálkozik az ember? Mit tud mondani? Mi az, amikor 4 nap után megtaláltok a teraszon? Vagy nem tudod, hogy életben van-e? Vagy úgy hívott föl telefonon, hogy nem tudod, hogy egy életben lévő ember veszi föl a másik oldalon? Vagy egyáltalán bárki fölveszi a telefont? Ezt kívülről milyen végignézni?
4: Alapvetően elég nehéz, nyilván. Sok olyan hétköznapi dologban is megmutatkozik, ahol már érezzük, hogy annyira nagy a baj, mert már nem vagyunk mellette, nem tudjuk ezt már irányítani, nem tudjuk őt visszahúzni belőle, és hát volt 200 fajta szenáriónk arra, hogy miket próbáljunk, és a legtöbben nyilvánvalóan elbuktunk, de ott voltunk, és megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogyha egyszer látjuk azt a fényt, akkor nyújtjuk a kezünket, és igyekszünk mindent megtenni, hogy onnan már ne engedjük el a kezét, és ki tudjuk húzni.
0: De neked is volt olyan pont, ahol azt gondoltad, hogy lehet, hogy ebbe belehal?
4: Volt, igen. Ezt ugye a dokuban is őszintén elmondtuk, ezek nem ilyen sablonos hollywoodi dumák voltak, hanem tényleg egy jó pár olyan helyzet volt, ahol azt éreztük, hogy nem volt tapasztalatunk arról, hogy ez meddig bírható, ezt meddig lehet csinálni, és nyilván mi láttuk tényleg azt a pontját, amikor ő is realizálta, mert időnként az ember közben is realizálja, hogy azért van valami, ami már nagyon túlnő rajtam, csak nyilván túlmegy ezen a ponton, átlép rajta, rendben, akkor ezt túléltem, jól vagyok, megyek tovább, és nyilván ezek nekünk sokkal ijesztőbbek voltak kívülről.
2: Benned egy pillanatig sem merült fel az, hogy esetleg elengeded a kezét, mint menedzser. Tehát folyamatosan tüzet kellett oltanotok. Nem volt, hogy nem mentél el koncertekre, késtél, ködbért kellett fizetni, ilyen-olyan dolgok. Tehát, hogy ez nem egy hálás menedzseri feladat.
4: Nem hálás, de hogy semmilyen, tehát minden helyzet, egy ilyen helyzet az nem feltétlen a háláról szól. Tehát, hogy itt most nem arról volt szó, hogy a legszebb pillanatainkat éljük, hanem az, hogy fogunk ebből valahogy kijönni, és én azt mondanám, hogy menedzserként, ha csupán menedzserként nézem ezt az egészet, akkor volt olyan pont, hogy mint menedzser azt mondtam volna, hogy menedzserként ebben már nem jó, és nem is érdemes benne lenni, de mint barát, mint az a kapcsolat, ami kettőnk között van, abban nem merült be egy pillanatra sem bennem, hogy én ott hagyjam ebben. Tehát, hogyha megszüntettünk volna minden üzleti kapcsolatot, akkor sem hagytam volna ott, mert nem erről szól a kapcsolatunk. Mi ugye már a zene előtt is ismertük egymást, együtt dolgoztunk, és elég régóta megvan köztünk egy nagyon jó kapcsolat, és minden, amit együtt megéltünk, az többet ér annál, mint hogy ez csupán menedzseri szemmel tudjam nézni. Nyilván ennek minden jó és rossz oldalával, mert ez ugye okozza azt is, hogy sok mindenben próbáltam őt támogatni, ami lehet, hogy bizonyos pontokon jobb lett volna, hogyha kilépek egy picit, és azt mondom, hogy akkor most magadra maradsz, nem tudjuk, hogy ez mit eredményezett volna. Én féltem attól, hogy ez egy olyan dolgot eredményez, ami már még végzetesebb, vagy tragédia, igen.
0: És akkor nincs is kísértés, vagy nem is félsz ettől, hogy jön a nyári szezon, tehát ez nem, egy olyan szakasz, amiről beszéltél, amit leforgattad, amit megcsináltatok, de hogy tulajdonképpen valójában vége van.
1: Vége van, és egy új korszak kezdődött, és abszolút nem félek ettől, nagyon biztos vagyok magamban, és biztos vagyok a képességeimben is, meg az akaratomban, és sőt, igazából nem nagyon, ez nem akarat kérdése, mert mondom, elmentem a falig, láttam, megnéztük, szuper, most megyek tovább, és megyek egy másik irányba, és nem érdekel innentől kezdve.
0: Marad az alkoholmentes őr és a 10-kor fekvés?
1: Akár.
2: És a fekvőtámasz.
1: És a 7-kor
0: azért
1: kelés.
0: Azért még nem leszel szent a végére.
1: Nem, azért attól nem kell tartani.
0: Dokik, mit mondanak egyébként, mikor kapod vissza az orrod, mikor épül föl, mikor dobhatod el a maszkot?
1: Nincsen pontos információ erről, de még idén ez valószínűleg nagy reménységeink szerint ez meg fog történni.
0: Ezek havi, két havi beavatkozások? Hogy építenek egy ilyen orrot?
1: Nem, ez egy műtét lesz.
0: Ez egy műtét lesz?
1: Igen.
0: Amikor beraknak valamilyen implantátumot tulajdonképpen?
1: Nem, nincsen implantátum, ez csak saját anyag. Ez az én saját porcom lesz, stb. Ez egy kicsit bonyolult művelet, de nem nehéz.
0: Tehát egy porcot építenek be, amiből majd ott szövet lesz rajta, és az orr tulajdonképpen valamilyen szinten újra építi saját magát.
1: Nem, konkrétan megcsinálják újra. Tehát igazából mire lekerül a kötés, addigra újra az lesz. Nem pontosan ugye
3: amikor
1: az, mint volt.
3: Amikor kicsit összeesett két fős sátorba a karot helyre.
1: Konkrétan egyébként igen, így kell elképzelni. Egyébként igen.
0: Sátorállításban kevésbé vagyok, sátorállításban nem vagyok jó. De tulajdonképpen ez történik.
1: Igen, konkrétan igen.
0: Nani, nagyon-nagyon köszi, hogy itt voltál. Szerintem menő azért ezt, hogy ezt megcsináltátok, meg bevállaltátok. Egy ilyen életúttal, egy ilyen két évvel nincs is nagyon helye maszkolásnak, meg az önreflexió hiányának. Szerintem, ha beszélni kell erről, akkor úgy kell, ahol most vagy, akár ebben a filmben, ami nyilván még mélyebbre megy, meg még sokkal több mindent megmutat. Csak így lehet. Veregetnek hátba a koncerten vagy zenésztársak, hogy figyelj, haver, erőt adtál, én is lejöttem, ez is egy másik út. Kicsit valamit mutattál, hogy ki lehet ebből jönni? Vagy talán néhány fiatal, akinek a kábítószer az élet, és azt gondolja, hogy milyen menő, amit toltok? Megváltoztathatja ez a gondolkodásukat, hogy haver, ne csinál, mert a vége az lehet, hogy akár meg is.
1: Bízom benne, hogy igen.
0: Kövess minket, de nem mindenbe. Szeresd a zenénket, de nem egyél azért mindent komolyan.
1: Bízom benne, hogy igen, sok üzenetet kapok, rengeteg üzenetet olyanoktól, akik vagy átmentek ezen, vagy majdnem átmentek ezen, és azt látom, hogy nagyon sok mindenkinek tudott erőt adni ez, úgyhogy ennek tökre örülök, mert ez egy óriási nagy pozitívum.
0: Dani, nagyon köszi, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt
0: lettem. Köszönjük szépen. Aki még nem látta, ez még látható, vagy letölthető, nézhető? Kreator TV-n van ugye a két részes.
4: Igen, nézhető, folyamatosan felkerültek plusztalzalmak is, úgyhogy nézze meg.
0: Menő egyébként. Nagyon köszi. Köszi, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen. Sziasztok.
3: Ügyesen.
0: Azért rosszat, de nagyon
1: jó. Meg lesz.
0: Köszönjük szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
3: Reklámot hallottak.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
5: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: neked bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ragyogó napsütéses időre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorvágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remre technológiai fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. Hosszú távú és mérehatú hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a hormuzi szorosnál, erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Végül az időjárásról. A napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti, délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
3: Az utolsó kívánsága az volt, hogy táncos lányok riszáljanak a temetésén.
4: Imádom a hírt.
3: Gyerekek, hát nem mondjátok el, hogy akkor már legalább nem így kell meghalni.
4: Így.
3: Milyen tervedet szökkentett szárba? Az, ami nem sikerült, hogy táncos lányok, vagy így éltél, és a táncos lányok okozták a vesztedet, vagy mi a fene történik, hogy ezt kéred, hogy a temetéseden táncos lányok táncoljanak.
4: Alapvetés ilyenkor mindig az, hogy nem akarsz egy ilyen szomorú, sírós, vacak temetést. Nem mintha te érintetlennél, mert ugye akkor te már ezt nem fogod érezni. De hogy én is úgy... Szerintem én is úgy csinálnám. Gyerekek, érezzétek jól magatokat.
3: Mindenki hát, legyen jól.
5: Jobban fogják érezni magukat azok a gyászolók.
4: Hát legalább fölröhögsz. Ha nem tudsz róla, képzeld el, hogy odamész fekete ruha, nagyon szomorú, viszed a kért egy szár rózsát, vagy a koszorút, vagy az akármicsodát, és egyszer csak így összejöttünk, hogy mit tudom én, kicsinálják a temetésén, és egyszer csak megszól egy zene, és bejön két táncos lány. Hát biztos, hogy fölröhögnék.
5: Hát figyelj, ott van a videó.
3: Feri,
4: Haver, ez igen.
3: Motoron jönnének be a táncos lányok.
4: Táncos
3: csajok. Szóval igen, ez oké, okay. ez rendben
4: lehullan
3: van.
4: Lehullan egy ilyen rohadt nagy lepel a ravatarozó oldalán, és mögötte egy bárpult lenne.
5: Az, igen.
4: De nem.
5: És valami nagy zabálás, megölnék még egy
3: igen.
5: disznót.
3: És egy ilyen szorongásból, egy ilyen üldögésből, egy ilyen szomorú, szent, csendes zeneélgetésből átmenne valami nagyon szürreális, nagyon vidámba. Hogy és legalább... úgy olyan lenne a temetésed, hogy éltél. Nagy igen. kaják.
4: Hogy nagy kaják, nagy dumál motorok. Mindenki jól érzi magát. Hogy igen, meghalt a csávó, hát oké, okay, de legalább úgy emlékszünk rá, milyen az élete volt. Hát, és akkor lehet, hogy ő szerette ezt a táncos lányos vonalat.
5: De nem lenne nagyon-nagyon diszonáns. Tehát ott van egy csomó ember, aki szomorú, és azért, tehát hogy én azt gondolnám, hogy egy ilyen esemény az úgy megzavarja a gyászt.
3: De mit várj, de rólad szól a temetésed, vagy róluk szól? Kiről szól a te temetésed?
5: Hát miért? Azok, akiket itt hagytál, nem?
3: Rólad szól.
5: Hát elvileg igen, gyakorlatilag te már csak mint porhüvely vagy ott.
3: A temetésed nem a tiéd, a temetésed a szomorkodni vágyó, akaró...
5: Akik elbúcsúznak tőled,
3: igen. Rokonoké a temetés?
5: Akik gyászolnak, igen. Tehát, hogy én valószínűleg tök kellemes.
3: De nem a temetésen magam. Gyászolsz, hanem utána sokáig, egy évig, két évig nyilván gyászidőszaktól függ. De ha még nem mondanád azt, hogy de jó volt, hogy ez az utolsó kívánsága? Rosszul éreznéd magad, hogy miért nem tudok csendben sírni?
5: De nem éreznéd nagyon furán magad, hogyha egy ilyen temetésre így beesnél? Hogy egyszer, tehát, hogy van egy lelki állapotban odamész, rettenetesen padlón vagy azért, mert mondjuk a legjobb barátod meghalt.
3: Aha.
5: És egyszer csak kijönnek a táncos lányok, és elkezdenek kriszálni.
3: Én hangosan felrögnék.
4: Imádnám.
3: Amikor kirölgött kicsit a halált, és így üzensz még valamit, és ennek van egy ilyen életfilozófia, és hogy igen, tudjuk, ez mindenkivel megtörténik, elkerülhetetlen, de ne sírjatok már, akkor már legyen valami, hangosan röhögnék. Semmiféle
5: videót...
3: zavart nem érezzék, hogy megzavartak a gyászban. Tehát,
5: ott,
3: hogy...
5: ott van a srác, ha elindítod, akkor azt látod, hogy van egy ilyen nagy pulpitus.
3: Ezek csak, igen, pulpituson van, és tehát ezek tájlányok, vagy olyan, mint egy ilyen tájtemetés. Igen, tájföldön volt. Három táncos saj táncol közben.
5: Kint van hátul a portréja a srác, ott fekszik egy fehér koporsóban.
3: Ott a ravatal, ugye? Hát az ott a ravatal, ott van benne a koporsóban hátul. Igen. És a lányok nagyon unottan táncolnak egyébként, tehát hogy nincs benne túl nagy izgalmi faktor.
4: Igen, és a tánc se erős.
3: A tánc se erős egyébként.
5: Legyetek
3: igen.
5: egy kicsit szomorúak legalább közben.
4: Nem tudjuk, igen. hogy ők manuszgázsik-e egyébként, ott arrafelé ez előfordul. Meg azt se tudjuk, hogy ott milyen a kultúrája egyébként a temetésnek tájföldön. Tehát lehet, hogy az van, hogy ilyen beszélgetős, lazább, mint nála.
3: De lehet, hogy európai csávó kért, hogy ő tájföldön temessék-e, vagy ott élt, vagy ott húzta le az utolsó 10-20 évet. Tehát nem tudhatod, hogy valójában mi történt, mert a hozzátartozók, meg rokonok között nem mindenki táj. Tehát van egy csomó európai, vagy amerikai. Tehát nem feltétlenül mindenki ázsiai.
5: Képzeld el, amikor a három lánynak szóltak azzal, hogy lenne este egy kis hakni.
3: Kéne táncolni a temetésre.
5: Hogy temetésre? Jó, oké, rendben.
3: Én szeretem. Vagy ebben van valami, nem is tudom, tényleg egy ilyen beleröhögök a nem tudom, a halál. Vagy, ez már megtörtént, igen, de hogy most egyébként hogy mi van? Van egy banális dolog, szól az ennek, mindenki szomorkodik, eszik, vagy mindenki hazamegy, nem? Tehát, hogyha nagy partikat éltél, nagyon élted, jól érezted magad, akkor miért ne?
4: Ugye a temetésnek van az a része, miután végig ment a szertartás, akkor a kisebb részét a résztvevőknek el szokták hívni egy ilyen közös ebédre, vagy torra. Igen, nem torra, ezt nem tornak hívják.
5: Hát,
4: az másban van. Ja, de
3: halottitól. Kaja van a végén, igen.
4: Na és ott is mindig az van, hogy elkezdesz dumálni az elhunytról, és jó sztorikat hozol föl, és ott mindenki lazul. Hát ez mekkorát dobna rajta, hát... érted? Hogy sokkal könnyebb lenne az egész.
3: Igen. Mennyire más a halálhoz való kultúránk, és ez egyébként pont az Enni Vajnának a temetésén volt. Ott is felszólaltak kliencsek. Jöttek magyar felszólalók, politikusok, az igen, szomorú volt, és nagyon, igen, és érted, és szomorú volt, és sajnáltak. És jött a Schwarzi. És akkor a Schwarzi mondott egy temetési beszédet, figyelj, potyogtak a könnyeid, és balra-jobbra dőltél el, mert elmesélt három olyan sztorit az Andyről, amit nem tudtál, ami nagyon vidám volt, és hangosan röhögtél. És valahogy értettem, hogy miért ezeket a sztorikat mondja. És nem azt mondta, hogy igen, mikor rendés, akkor hú, de szomorú voltam, hanem három nagyon-nagyon vicces történetet mondott el a Vörös Zsaru forgatásáról, hogy itt Moszkván egyébként hogy küldte oda a Vörös téren egy orosz katonához, és hogy nem akart oda menni a Schwarz, és mondta az Endi, hogy nekünk kell egy ilyen kép, te most oda fogsz, de lecsuknak, és itt leszek élete vég, és nem, és oda küldte, és hasznosba ott a kép, hogy a Schwarz ott áll egy előre nem egyeztetett szovjet katonával a Vörös téren, ami bekerült a filmbe, mert ugye a Vöröset illegálba forgattak Moszkvában a Vörös térben. És ahogy elmesélte, nagyon röhögtél. És úgy megértetted, hogy igen, hogy tök más, és vidám volt, és röhögött, és nem szerette az Endit, de hogy valahogy máshogy gondolkodott erről.
4: Tudod, mi van? Az európai, igen, az európai kultúrában a temetés az azokról szól, akik itt maradtak, és nagyon szomorúak, mert meghalt a szeretjük. Amit a Schwarzi csinált, az az, hogy ugyan elment egy ember, és ez tényleg szomorú, de gyerekek, milyen közös sztoriaink vannak.
3: És jó sztorikat mondott, igen.
4: Vagy jó dolog történt az életben.
5: Én azt akarom, hogy taknyosra sírjátok magatokat az én temetésre.
3: Nem hát csináld meg!
5: Legyen, ott legyen sírás-hívás.
3: Zokogjatok!
5: Csináljátok egy filmet, amit kivetítőkön majd kivetítetek, és azt mondjátok, milyen szép életem volt, mennyire nem becsültük meg! Én,
4: így már írják a hallgatók. A nagyinak az volt a kívánsága, hogy egy bébé pesgős üvegből szórják ki, mert imádta a pezsiket, ez tök volt igaz. Az, és mindenki emlékszik a sztorira, és tök jó érezték magukat.
3: Igen, van ebben valami életigenlés, van ebben valami folytatás, van ebben, hogy igen, nekem vége, de ti szeressetek élni, ti csináljátok, ti táncoljatok táncos lányokkal, ha akartok, vagy menjetek el bulizni, vagy hát a csávó, ki megcsinált a temetését, hogy kiszólt a dobozból, tudod, hello, hát ugye, tehát óriási videók mennek róla, hogy csak egy kopog, és bejátszották a hangját, ő fölvette még a hülye halála előtt, hogy kopogott, hogy hello, nagyon hideg van, sötét van, engedjenek ki, hello, hát mi hangosan röhögné, te hülye barom, hát ez hiszem, hogy te hülye vagy. Tehát, hogy van ennek egy, szerintem egy nagyon szép üzenete, hogy nekem vége, neked folytatódik. Élj, élvezd, mert neked is vége lesz egyszer. Tehát a három táncos lány nem azt mondja, hogy akkor most merüljünk el Tájföld bugyraiban, és kapjunk el mindenkit, hanem hogy haver, az én halálom emlékeztessen arra, hogy kezdj el élni, ha nem csinálod, mert hogy előbb-utóbb te is oda kerülsz, ahol vagyok. És ez sokkal jobb üzenet, mint egy szomorú temetés, aminek tényleg vége van, aztán hello.
5: Meg egyébként is szívesen gondolkodunk arról, hogy milyen legyen a temetési szertartásunk, szerintem egy csomó emberben ezek ilyen rossz érzéseket keltenek.
3: Tehát... Valami kis fricskát, ha van idő rá felkészülni, és nyilván nem egy jobb kezet nézel egy szürke ályogos Suzuki bácsi majd nekem. Bácsi! Motorra jövök, haló, hát ez jobb kéz volt. Hát nem láttam, ne haragudj, elnézést. Akkor nincs időd rá felkészülni.
5: Mire készülünk, Bali? Mit szeretél? Lehet ki most kérjél.
3: Figyelj, nem tudom, még ez így nincs
5: hol
3: benne.
5: Szóljunk szét?
3: A hitrendszeremben nincs benne az eltávozás. Hát minél tovább nincs benne, annál hosszabb ideig élsz. Nem? Hogy mit csináljunk? Aha. Meg lesz a fricska. Valami lesz, hát valamit csináljunk.
5: Írd le valahol egy kockás papír, és adod a Annának.
3: Te hogy bőgetsz meg, vagy te miért csinálnál? Te milyen lenne?
5: Hát én téged szétszórnálak.
3: Engem sokan szét, igen. Véletlenül sálljon össze újra. Ne legyen rá egy semmi esély arra, hogy ez a csávó újra összejön, ezért nagyon sok felé szórnál a világban.
5: Én azt gondolom, elvinnélek valahova Nepálba, valami nagyon magas helyre.
3: Ja, várjál, akkor kérnél belőlem egy kis részt.
5: Igen.
3: Tehát azt mondanád a családnak, hogy kérek belőle egy kicsi részt.
4: Igen?
3: És valahol egyszer leszórnál. Tetszik.
4: Egy szardiniás konzervbe.
3: Egy hal konzervbe ott lennék egy kicsi. És te vinnél belőlem egy részt.
5: Én vinnék belőled egy darabot, és azt igen, ezt elszórnám valami nagyon-nagyon magas helyen, a többit felszívnem.
3: Nekem végrendeletem van, egyik felem itt marad, és az óceánba fog utazni, a másik hazamegy, és majd a gyerekem elrakja, ahova szeretné. Egy kikötés volt emel, és semmiféleképpen nem temetnek el, nem randizom bogarakkal, és nincs sírás, rívás, nagy kocintás, és jó utat kíván mindenki. Ne sajnáljunk már engem, mikor tudjuk, hogy nem is engem sajnálnak, hanem magukat. Paterom csak annyit kért a temetésére, mindenki mondjon egy viccet, és menjenek haza. Ha majd eljön az idő, én mondok neki, írja Kristóf. Ez milyen jó.
4: Ez is tök jó.
3: Mindenki mesél egy viccet, és aztán tűnés haza. Ennyi, nincs írásrívás. Ha én meghalok, akkor a ravatalon az urnám elé kell tenni egy feliratot, hogy sajnos nem tudom az SOS munkát vállalni, vállalkozó vagyok. Zottyó küldte nekünk. Én mondtam már az asszonynak, hogy hamvasszanak el, és a legjobb barátom keverjen a hamvaimból etetőanyagot, horgásszunk egy jót. Zseniális.
5: Állati jó.
3: Zseniális. Nagyon jó. Ültessenek fát a hamvaimból, ha már nem leszek, árnyék alá ülve, az árnyékom alá ülve emlékezzenek a közös pillanatokra. A temetésen pedig tilos lesz nevetni a szertartás közbeni bakikon, és metal zene fog szólni. Roberta küldte nekünk.
5: Homokorába töltsék a hamvaimat, hogy továbbra is szétcseszhessem a családi társasozást.
3: Ez egy ötlet. Nagypapa. De nyugodjál le egy kicsit, itt vagy a homokorában. Igen, igen. Minek írjam? Úgysem az enyém az utolsó szó. Igaz, Karolina?
4: El is engedhetem, igen, igazad van.
3: Igen. Én már összeválogattam a kedvenc zenéimet egy mappába, és azt játsszák le a temetésemen. Örüljetek, vigadjatok, az élet megy tovább. Tehát ő már összerakta, összerakta a zenéket. Nagyon könyv. Egy dolgot kérnék, hagyjanak rajtam cipőt, ki tudja, hova kell menni. Én örülnék, hogyha a temetésemben lenne egy ugrálóvár, és mindenki az ugrálóvárban ugrabugrálna, az én élettelem testem is benne lenne, és azt is dobálná a lendület. Micsoda móka! Úristen, de jó!
4: Ez igen. Na,
3: de
4: ez
3: jó vagy, Gyuri! Ja, de nézd, Gyuri! Hogy repül a Gyuri? És egy kis élettelen testedet dobálják a többiek, hogy ugrálnak. Így kell. Na, ez egy nagyon szép üzenete a játékosságnak, az örök gyerekségnek, az élet és a halál nem komolyan vevések. Tökéletes. Tökéletes. Nem mondd, hogy nem mennél be egy ugrálóvárba, ahol ott a haverodott menne balra-jobbra. Borzasztó bizarr, de közben borzasztó szemtelen. És egy ilyen őszinte kinevetés ennek az egész bizarr dolognak, hogy egyszer csak nem vagyunk
4: többen. Én még azt is megcsinálnám, ugye nagy az ugrálóvár, a hátuljába betennéd a haverodat fekve, és az élő haverokkal az elejére közösen ráugrik.
5: Az,
4: meddig tudod föllőni a Sanyit?
3: Tökéletes. Sanyi nagyon rendben. Igen. Egy jó gospel kórus énekeljen az én temetésemen. Haver, ami azt beszéltük, hogy aki előbb megy el annak a telójáról, a másikunk küld egy üzenetet mindenkinek, aki bent van a telóban. A sötét van itt lent. Az is jó egyébként. A fiatal barátom temetésén a szülők kedvenc repszámát szerették volna, ha szól. A falusi temetési nyuggerkommandónak ez annyira nem tetszett, hogy még szólt a zeneszám, túlénekelték a gyászzenéjükkel. Szürreális volt. Falusi nyuggerkommandó.
4: Nem engedték el. Nagyon sokan kérik ezt a vízből, ezt a helikopterből, meg repülőből való. Hát kiszórás, csak sokan úgy kérik, hogy ne hamvasszanak előtte.
3: Csak egybe dobjanak ki?
5: Igen.
3: Tökéletes. Nagybátyám egy pókerpartit kért a temetésére, folyt a viszki, és bulisztunk hajnalig. Ő így élt.
4: Na, hát akkor nem ez a legszebb emlékezés? Előjönnek a sztorik, beszélgetsz, közben megy a póker.
3: És azt mondod, hogy haver, ez rólad haver, szól. Ezt szeretted, mi is ezt csináljuk.
5: Ez mennyire jó. Szememen kívül az anatómiai intézet felhasználja az egész testemet. Tehát akkor jótékony célra, tehát tulajdonképpen tanuljanak akkor.
3: Van ebben valamilyen álszent jótékonykodás?
5: Miért?
3: Nem tudom. Valami mókásat találjunk. Ez a fölajánlom a testem. Értem, de hogy előtte akkor már csináljunk valamit vele. Nem? Vagy...
5: Oké.
3: Valami legyen. Értem, kedvese, persze, tanulmányozzátok, de legalább a temetés azért az legyen vicces. Ennek ellenére a testet felajánlottad, igen. Azt mondja, hogy az én temetésemmel lesz egy sorsolás, hogy kifeküdjön mellém a koporsóban. Én vállalok temetést, 20 ezerért sírok, 30 ezerért elájulok. Azt a mindenségét neki. Nagyon jók vennek. Én fa temetést kérek, ezen kívül semmi felhajtást nem akarok, nem tudom, ez a fa temetés. Biztos nem fogunk szervezkedni, elég jó volt az életem során, elég volt a sok családi rendezvényből. A fa temetés, ez a ültetnek egy fát.
4: Ne, hát nem? Igen, de most ebből van egy új, no. Ilyen lebomló zsákba tesznek téged is, igen. Egy kis, hogy hívjákkal, egy ilyen kis egyéb tápanyagokkal együtt, és akkor úgy lehet kapni a kis fát, mint a zsákos fát, tudod, a hogy hívják be a kertészetekbe, csak abba te vagy.
3: De benne.
4: De a gyökérbe
3: teszek?
5: Igen, a gyökérhez. Ásnak egy nagy árkot, oda, belaknak és feléd raknak egy fát, és tulajdonképpen a te testnedveidből hát táplálkozik ez a fa. Csak azt hiszem, hogy ezt Magyarországon elkaszálták.
3: Nem, szórhatsz amokat.
5: Ha amakat szórhatsz, igen.
3: És ráütetsz egy fát tulajdonképpen, megcsinálod. Lehet, hogy a fás temetés magát, igen, de hogy beszorod a hambakat, ásol egy gödöt, és beültetsz egy bokrot, azt meg tudod csinálni.
5: Engem a kert végébe. Kaparjatok el. Igen. De ez milyen szép, hogy nem temetőbe jársz, hanem egy erdőbe.
3: Azt mondja, hogy az én temetésemen a Rinna könyvről olvassanak fel, nem kérek más. Krisz küldte nekünk.
4: Nagy buli lesz.
3: Igen.
5: Mondtam a páromnak, hogy engem majd hamvasztanak el. Most szólt, hogy jövő hét kedre szerzett időpontot. Én kell.
3: Igen. Én azt szeretném, hogy hamvasztanak el, és préseljenek óvszeré, még utoljára hadd élvezzem. Jó, ez egyébként rendben van, ez így. Abszolút rendben van. Valami ilyet kell. Én is ennek a híve vagyok. Nyilván aztán

0: kemény zsebben nyúló. A mamának volt egy ilyen kívánság a papával kapcsolatosan. Egyelőre még terelek.
1: Azt mondja, a temetése tudom tilos, de én a Balatonba szeretnék nyugodni, a hamvaimat úrrával együtt tegyék bele. A Balaton mindig szép, mindig szeretem. Bármelyik ismerős, hogy csak egy dobos sört öntsön a vízbe, írja Fred. Valószínűleg sokat horgászott, gyerekkori élmények vannak, egyszer ragaszkodik hozzá. Meg szerintem hát, nem szabályos, nyilván illegális, de meg
2: tudod csinálni. Urnával együtt, hát különösen érdekes, mondjuk kezded a Balatonnak a vízszintje leapad. nem a Sanyi.
1: Ott az urna. Hát mondtam, hogy ne tegyük bele az urnát. Igen.
3: Hát nyilván olyan helyen szóratod szét magad, ahol, amihez van valami kötődésed.
1: De abszolút.
3: Persze. Tehát az én apám például a nászútjukra vitett.
1: Az volt a legjobb élmény a házasságról.
0: Az elejét.
1: Az elejét éljük újra. Az a nászút az annyira jó. Utána semmi nem működött, de a nászút az nagyon jó. Elvitette magát oda, ahol a nászútat élték.
3: Én ott szóltam őt szét, igen. Aha. Ott bevittem az erdőbe.
1: És neked is volt egy nagy Lebowski, hogy kiszortad és a szembe fél, így belefújt az arcot.
3: Igen, volt ott egy ilyen kis patak, így letérdeltem. Hát vannak, ez egy ilyen kupakos, ilyen nagyon furcsa ilyen zacskó, amiben beleteszik ezeket a hamvakat, és akkor ezt nagy nehezen valahogy felfeszítettem. Az is egyébként annyira bizarr volt, mert azt gondoltam, hogy ennek lesz egy ilyen pátoszos pillanata, mert nem nyitottam ki addig az urnát.
1: Aha.
3: És kinyitottam, és ott volt benne egy ilyen sötét, mint egy ilyen szemetes zacskó, aminek volt a tetején egy kupak. Na, negyed órát szarakodtam vele, mire le tudtam tekerni.
1: Papa, gyere most már a rohadt életbe, papa!
3: És akkor valahogy végül sikerült felfeszítenem, de úgy szerintem, hogy szét kellett tépnem ezt a zacskót, és hogy szórtam bele ebbe a patakba, nyilván a perje így szállt föl az arcomba, és így álltam, és nem tudtam, hogy sírjak, vagy rögjek az egész.
1: De nem lehet, hogy a papa csak elköszönt, akart még adni egy
0: utolsó puszit.
1: És beszórtad a patakba, és az egész az arcodba vissza, hogy ezzel a felhővel, a vízpárával.
3: Igen, nyilván, ahogy beborítod, az úgy felcsap. Igen. Úgyhogy...
1: Papa, a rohadt életben. Papa, tényleg, ne csináld meg. És az egész arcodat mindenbe terített.
3: Hát ugye, igen, a ruhámat, meg az arcomat, akkor így lesöprögettem, akkor...
1: Egyszerre szürreális, egyszerre furcsa, egyszerre nem tudod hova tenni, egyszerre bizarr, de tudod, hogy nincs már ott, de azért ez egy szép mozdulat, egy szép gesztus, közben igen. Az egész ruhád, arcod mindent beborított.
3: Addig sírdogáltam, amíg eljutottam a patakig, és aztán, amikor így az arcomba szállt az egész, akkor elkezdtem röhögni, de közben az egész nagyon furcsa, ilyen bizarr érzés volt.
0: És jöttek közben kirendulók?
1: Ez a két a fura fehér arcú nőt, mit csinál magával?
3: Mit döntöget?
1: Mit csinál? Te meg már nyakig hamuba megfordultál, zároltak. Az én hamvaimból egy D-kosaras melltartót készítsenek, ennyit kérek. Így egy hallgat, igen. Férjem hamvait egy szívalakú medálban hordom a nyakláncomon, Zsófi küldte nekünk. Kössenek egy lada hátuljára, és a kakucs ringen drifteljenek. Közben szórjanak szét hátul.
0: Jó.
1: Wow, de jó!
0: Igen, az urnát kinyitod, lada indul.
1: Iszonyatos a driftelsz és a kakucsringen. Valószínűleg sok élmény, sok motorozás, sok autózás.
3: A felit is így tudnám egyébként elképzelni, hogy húztok egy kövérgázt, és kinyitjátok a vödröt, nem?
0: Nem
3: és
0: akkor így...
1: Az lesz, amit kér?
0: Igen, de azt fogom kérni, hogy előtted legyen.
3: Valami bele
1: viszlek, haver! Ha te mész el elsőnek, mert neked is elnéz egy jobb kezet egy 83-i a Suzuki is bácsi szürkehályoggal, akkor az lesz, akkor... amit kérdez. Írd le előre.
0: Jó,
1: ne
0: már most megírom.
1: Mit akarhatna az öreg, érted? Mondta, írd le, hát legyen valahol elrakva, hogyha történik bármi, akkor a motoros társak azok megejtsék azt, amit szeretnél.
0: A kedvenc kanyaromnál.
1: Azt mondod, hogy autózzunk el, nem tudom, mert neked az az. Akkor elmond, vagy motorozzunk el, akkor oda motorozunk, és ott fogunk egy nagyon erős szembeszélbe.
4: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest part nagy

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemez

0: Legut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ragyogó, napsütéses időre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már teljesen kiszáradt az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik, majd a következő napokban emelkedik a hőmérséklet és jelentős csapadék sem várható. Ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remre technológiai fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben. A hazai termés egyharmada Békésvár megyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakulőülésén. Az alakulőülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren zászlófelvonás lesz, majd Magyar Péter szól a megjelentekhez. Az ülés 10 órától szintén itt végig kivetítőn közvetítik. Sűrített menetrend szerint közlekednek ma is az Egererdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső-Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is. Híreink végén az időjárásról. Ragyogó napsütésre számíthatunk, alig lesz felhő az égen, a délkeleti szél mérsékelt marad, 19 és 25 fok közötti kellemes meleg valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A blokkád ellenére áthajózott a Hormuzi szorosról egy orosz jacht. Néztétek erről a jachtról a fotókat és a videókat? Látjátok, hogy hol tartanak ezek az úszó erődök, és ilyen szintű...
1: Ugyanilyen lakást keresek a 9. kerületben.
0: Megvan az esélye, igen.
2: Helikopter
0: igen.
1: Az muszáj, hogy neki is kell reggelente.
0: Ugye megnéztük ezt a hírt, egy kicsit jobban megvizsgáltuk, és utána jártunk, hogy mi az, hogy az egész szoros le van zárva, energiaválságban senki sehova, az amerikaiak lőnek, az irániak lőnek, de van egy orosz jacht, ami valahogy áthajózott, és kicsit utána mentünk, hogy kié, mié, mit kell róla tudni, mert azért ott csak a Hormuzi szoroson nem hajózol csak úgy át.
2: Ha csak kivétel. Nincs álcázó berendezésed.
0: Ha csak nincs álcázó berendezésed, vagy nem egy orosz oligarchának vagy a jaktja, aki nem tudjuk ott mit csinált, mert hogy ezekkel a jaktokkal inkább nyaralni szoktak, de ő átment a Hormuzi szoroson, és megnéztük ezt a Nord nevezetű luxus hajót.
1: Lehet, hogy uncsizott, nem?
0: Lehet.
2: Nem, egyébként szóval benyáért ment, hát ebbe az elég sok elfér. Igen.
0: Dítsd meg a Hormuzi szorosnak a térképét, szerintem ez a Dubáj-Omán Muscat térséget hajózta ő valószínűleg, és ott próbált átjutni. Na de hogy mit találtunk, gyerekek? Mit találtunk? Ő volt az egyetlen, akit az elmúlt hónapokban átengedtek. Ez egy Nord nevezetű kis jachtocska. Ezt kell róla tudni. És a kis, látod? Tehát ott van, hogy ő mehetett. Aha. Na igen, Dubáj, Omán, ott van. Muscat azt a részt akarta meghajózni, és hát ott közben át kell menni a Hormuzi szoroson.
2: Meg is hajóztam, mert már kifelé jött, nem? Vagy befelé ment?
0: Muscatba ment, tehát ő kifelé ment már a szorosból. De hogy átengedték.
2: Van okay. Az a lóvé, öcseim.
0: De hát... szerinted ez csak lóvéról szól, hogy fizess be?
1: Na, szerintem csak beszóltak, van ilyen rádió, tudod, ilyen frekvenci, és akkor de... jöttem gyorsan Oroszországból.
0: Engedjél át minket.
1: Van probléma? Van probléma? És már ment is. Nem
0: és már
1: probléma
0: is.
1: Nincsen.
2: És ráadásul itt kétfelé is jó fejnek kell lenned, ugye? Mert ott állnak az amerikai, hogy hívják, ok, hadihajók, az irániak ott vannak a parton, tehát, hogy itt mindenfelé el kell játszanod.
1: Vladimir, jöjjön be, kérem. Semmi gond nincs, Vladimir, jöjjön, csak nyugodtan.
0: Na, megkérdezzük Szalma Botont, hajózási szakértőnket, hogy mit tud erről a hajóról. Hello, Botont, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel.
0: Jó reggelt!
2: Hello!
0: Te láttad ezt a hajót már élőben, vagy te is még csak videókat meg képet láttál róla?
3: Videót meg képet, de láttam meg egy pár ilyet, egyik szebb, mint a másik. Csak annyit szeretnék mondani érdekességképpen, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, úgyhogy nem is, nincs az első 10-ben.
0: Nincs az első 10-ben, aha.
3: De ez egy gyönyörű darab. A másik, hogy elég szép ára van, ez egy 500 millió dollárt érő hajó.
0: Nem is tudom most ezt hirtelen átváltani forintba, hogy az körülbelül mi az értéke.
3: Hát attól függ, hogy leszünk vagy eladunk, de azért a 330-szoroz meg.
0: 330-500, egészen elképesztő. Mit tud a tenger alatt járó egy ilyen hajóra? Az mit célt szolgál, hogy megy mellette és őrzi, vagy abban kibeszállnak a hajóba? A tenger alatt járó.
3: Abban kibeszállnak, hát ezen búvár részleg is van ezen a hajón. Tehát hogy azért, hogy lift van benne, az is nem egy extra dolog, vagy hogy van zárt helikopter. Leszálló, amit utána ott a helikoptert be tudod zárni egy kis egy részbe, de van egy teljesen felszerelt edzőterme, meg mozia, meg úszómedencéje, tehát úszómedence van, tehát nem is egy szaunával felszerelt részlege. Tehát ez az abszolút luxus.
2: De várj, és a tenger alattjáró az azért van, hogy az úri közönség a kaviáros szendvics után azt mondja, hogy úgy lemerülnék.
0: Hogy merülnek egyet, meg kibeszállnak a hajóval, úgyhogy akár nem látja őket senki.
3: Akkor van egy rosszabb téren, volt egy másik orosz, akinek az anyósa azt mondta, először is azt mondták, hogy azért legyen a neve, mert ennek ugye Norda neve, hogy a legelső legyen a regiszterben. A másik, hogy az anyós azt mondta, hogy nem jó a hajó, mert nincs benne üvegfelület alul, hogy láthassa a halakat, hogy nekem átszállna egy ilyen tenger alatt járóval.
0: Azt a mindenségét neki. Ez presztízs csak, hogy ekkorát építenek? Vagy ez imán egyfajta verseny?
3: Ez abszolút verseny, tehát az oroszoknál meg az araboknál ez egy olyan verseny, hogy ki a legnagyobb, leghosszabb, legszebb, legdrágább, legnagyobb luxust bemutató. Tehát ezek már elképesztő. Tehát ez ténylegesen, tehát ez a hajó, ha belegondolsz, tehát ez a hajó, ez acéltesttel van, de már a felépítmény alumínium, és például tigfából van minden fedélzet, és van rajta 6 fedélzet.
0: Azt a mindenségét neki. Elképesztő luxus. És önmagában 40 vagy 50 fős maga a személyzet, aki közlekedik a hajón.
3: 42 fő az átlag személyzet, de 50 főig mehet el a személyzet. A 50 fő személyzetnek van helye, tehát a személyzet, mert 36 vendégnek van helye, tehát egy kicsit több személyzet, ugye, egy embere, mint ahány ember a 20 kabinban lakhat, meg 20 luxus kabin van rajta, és ebben 36 ember tud, hogy úgy mondjam, nyomorogni.
2: Várjál, az 50 fő személyzetből mennyi az, aki csak a hajó ér fel? Tehát, hogy, a, hogy tudod, hogy közlekedjen a hajó, meg mennyi?
3: Az nem sok, nem kell olyan sok. Hát van rajta egy parancsnok, van rajta egy-két tiszt, van rajta egy gépész, meg vannak rajta a matrózok.
2: Tehát ez mondjuk 10 ember, tehát 40 ember azért van, hogy fényesre nyalja.
0: Fősz, takarít, felmos, ágynemű cserél, megterít, leszedi a terítéket, megfőz neked, persze. Egészen durva. Hogy néz ki egy teli tank egy ilyen hajónál? Körül beállok, és azt mondja, mi a guba, mekkora a tankja, és mennyit fizetek egy teli tankért?
3: Például a víztartályban 100 ezer liter friss ízfér el. A sima olajtankében nem sok, egy pár száz tonna gázolaj is, meg tud állni, de volt egy nagyon érdekes, mert utána néztem, volt egy nagyon érdekes cikk, amikor el akarta dugni a tulajdonos, amikor ugye az oroszok ellen ugye mindenféle
0: szankciókat vetettek be, igen.
3: Vezettek be, akkor ezt megpróbálták ellopni, ezt a hajót, ugye, és kikapcsolták a helyi meghatározó berendezését, és 465 ezer dollárral égettük be, tankoltak egyet, hogy gyorsan elmenjenek az oroszokhoz vissza Oroszország felé.
0: 465 ezer egy teli, tehát félmillió dollár egy teli tank.
3: Igen. Aha. Igen, igen.
0: Tehát azt mondjuk, azt mondhatjuk, hogy az mondjuk egy ilyen 150-200 millió, attól függ, hogy mennyi a dollár. Igen. Tehát egy teli tank az 200 millió forint.
3: Ezek nem szokták nézni, hogy mennyit fogyasztak az
0: autók. Hát nincsen, de ezen a színen nincsen, és inkább csak nem tudom így érdekességképpen.
1: És mennyi az utazó sebessége?
3: Az utazó sebessége 14-15 csomó, a végsebessége 20 csomó. Tehát víz is élni lehet rajta. A csomó az ugye, az mérföldben, a mérföld per óra, azért adják meg a csomót, az 1853 méter.
1: Hát ez elég mérföld. Cammogós azért ez, nem?
3: Ne, hát ezért a hajóban nem cammogós. Tehát ez nem versenyhajó, tehát ez nem kell jobban mennie. Az átlag jachtok 12-14-jel mennek azért.
0: Azt a mindenség neki.
3: Tehát a Lady Milliárd is jól megy, de ez jobban megy. Ja, és még egy érdekes dolog, neki is van Lady M-je, csak azt letartóztatták. Tehát neki nem ez az egyetlen hajó, ez egy kicsit kisebb. Azt kell tudni az oroszokról, hogy például 53 jacht volt a nevükön, és 6 milliárd dollár volt az értékük, amiket leszerettek volna tartóztatni, de ebből nem mindegyiket sikerült.
2: Nos, ha már így beszélünk veled, és azt mondtad, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, ez 500 millió, az első a listán, az mennyibe kerül?
0: Szóval az a Jeff Bezosnak talán a hajója, ő a legnagyobb?
3: Igen, de a legdrágább hajó, azt mondják, hogy mégiscsak az Abramovicsé volt.
0: De az Abramovicsnak a hajója, tényleg.
3: A leghosszabb hajó az egy arab sejké, de az Abramovicsé sikerült a legdrágább. De az az igaz, hogy mindig mondom, egy kicsit füllentenek, hogy az a klasszikus orosz cicc, amikor megkérdezik, hogy mennyire vett a napszemeget Moszkvába, ugye, hogy mondja, hogy 100 dollár, azt mondja, hülye vagy, hát a másik sarkon 500-ért lehet kapni.
0: Ugye, és 30-40 millió egy éjszaka, aki akarsz kötni ezzel a hajóval? Tehát nagyjából annyi, akik kötői díj per nap.
3: Hogyha akartok egy ilyet venni, meg gondolom, jól kerestek a rádión, akkor azt tudom mondani, hogy úgy számoljatok, hogy 10% a beszerzési értékének az éves fenntartási költséget. Ezt a hajót 50 millió dollárt kell csicsengetni minden évben, hogyha el akarjátok tartani. De hát ebben minden benne van, tehát ebben benne van ugye, hogy fizetni kell a személyzetnek, üzemanyagot kell venni, karba kell tartani, ki kell kötni, biztosítani kell. Tehát, és ugye, ez egy átlag költség. Tehát 50 millió dollárt még minden évben tegyetek rá egy ilyen hajóra.
1: Kérdeztetek olyat, hogy Magyarországon mondjuk a Balatonon melyik a legdrágább hajó?
3: Nem tudom, mi hoztunk egy hajót, egy vitorlás, egy nagyon szép vitorlást, az egy gyönyörű darab volt, azt hiszem, az 2-3 millió dollár volt.
0: Azért kategóriák a kisebb, persze, meg hát nyilván vitorlásokról beszélünk, nem is nagyon, nem is nagyon más, persze.
3: Ez felszereső függ, meg ugye a Balaton az limitált. Mert ugye a merülés, meg a széle, nem is a szélesség, meg a hosszúsága van a Balatonon, az baj, hanem nem tud menni, csak mondjuk egy ilyen nagyobb hajó, mint ez, csak a 3 négyzetkilométeren tudna menni a Balaton, és nem tudna soha benne. Hát ennek a merülése például 5,4 méter. Tehát ennél a hajótípusnál az nagy, hát 142 méter hossz, vagy ha csak azt nézzük meg, hogy ennek a nagyságrendjének grossz tonnában van megadva. A grossz tonna az ugye az nem súly, meg nem hordképesség, hanem köbláb. Ez egy rossz tonna 100 köbláb, tehát 2,83 köbméter. Ez azt jelenti, hogy ez körülbelül 28 ezer köbméter beépített felület van ebben a hajóban, ahol lakhatnak, ahol gépház van, ahol konyha van, ahol luxusétterem van. Tehát ez egy elképesztően nagy hajó.
2: Ha én veszem Magyarországon, akkor ugye magyarországi papírei lesznek. Ebben az esetben ársapkás benyával lehet tankolni?
3: Igen. Akkor, persze, mert az az érdekes, hogy az oroszok rutinosak voltak, mert ez eredetileg a Kajmán-szigetekhez épült. A Kajmán-szigetek lobogó volt rajta, de képzeljétek, most orosz lobogó van rajta, és jön-megy a világba. Senki nem tudja, hogy csinálja, de hát úgy csinálja, hogy nekik lehet. Tehát hogy mindig vannak egyenlőbbek, tehát ez szép nyugodtan. Egy időben elszaladt ugye mindenki elől, elment az orosz távol-keletre, aztán azóta itt ott feltűnt, és legutóbb 3 hónapja tűnt fel körülbelül az adatöbölben.
0: Elképesztő. Egészen elképesztő, hogy milyen kategóriája az éves fenntartása, az ára, a tankolása, tehát azt nézed, hogy minden együtt, akkor napi szinten közben visszabontottam, 100-150 ezer per dollár per nap. Amikor még csak áll a hajó, még semmi nem történik valójában, ez az éves lebontás, napra lebontva, annyit fizetsz.
3: Persze, hogyha valaki sokat megy vele, az drága, mert ugye üzemanyag kell be, és a kikötő illetéke neked elég magasan, ugye ezt mindig megfizetik. Tehát ez mindenki úgy számolja, hogy kikötő illetéket, hogy szeretné. Tehát elég jó kikötő. Egyszer amikor még a Lady Milliárd után nézegettem, akkor most nincs előttem az összes szám, de elképesztő pénzeket kérnek például az európai kikötőkben is, ezekről a luxus hajókért.
0: Igen, oké. Botó, nagyon köszi, nagyon izgi, csak egy kicsit kitekintettünk, megpróbáltuk megnézni, mi ez a hajó, ami átjutott a Hormuci szorosra. Ugye hát most mindenki erről beszél, hogy blokkád, hát, felfedeztük a Nordot, és kicsit utána néztünk.
3: Meg gondolom, megfizették, tehát jó pénzért én is átengedlek a Hormuci szoroson, de ez azt jelenti, hogy ott megfizették a rablási illetéket, amit hívhatunk átvaládási illetéknek is.
0: Botó, nagyon köszi, ciao, örülünk, köszönjük szépen. Ciao, hello.
2: Van egy hallgatónk, aki 3 hónapig volt ezen a hajón, amiről beszélgettünk.
0: A Nordon?
2: Itt van.
0: Mit csináltad?
2: Nem, kamu, 3 hónapig voltam ezen a hajón.
1: Na hívjuk, csak felkérdezzük meg, hogy van-e rajta mikró.
2: Külföldi telefonszáma van, úgyhogy ez már akár lehet igaz is.
0: András, ciao.
1: Anna már intézett magát.
0: Jó reggelt.
2: Hello, András.
0: Szia, András, mi a helyzet?
2: Túsz vagy még?
4: Semmi különös, dehogy is.
0: András.
4: Szarcburgban dolgozom.
0: Mi beszéltünk a Nord nevezetű hajóról, és azt küldted nekünk, hogy a világ egyik legnagyobb luxusatja, elképesztő luxi, tényleg nagyon durva. Megnéztünk gépeket, hogy te dolgoztál, vagy ott voltál ezen a hajón?
4: Igen, ott dolgoztam, szóval ez, én mint csőlakatos dolgoztam Spanyolországban, és a szerződtetőn fölhívott, és küldött e-mailt. Hát én elsőre azt hittem, hogy starból fölrögtem, hogy hülyéskedik a hajó nevén, hogy Edda Fidesz, és meg is kérdeztem, hogy hülyéskedt, és azt mondta, hogy nem. Aztán rágugliztam, és akkor oké, hát helikopterrel mentünk, egy olajfúró torony dolgoztunk, egy olyan olajfúró tornyot, amit Texasból vontattak át, nyilván a vizen, és egy olyan projekt lett volna, hogy egy üres
0: Van egy Nord nevezetű hajó. Ez egy hajó. Te mit csináltál egy olajfúró tornyon?
1: Mi az Edda Fidesz? Hogy mi?
0: És mi az az Edda Fidesz? Szóval, mi van?
4: Ez a hajó.
0: Vontatott egy...
4: És naponta átmentünk dolgozni az olajfúró tornyra.
0: Na, nekünk ezt így mond, András, így értjük, mert így ja, nekünk ezt nagyon egyszerűen mond. Tehát, hogy te laktál a Nordon.
4: Igen, 3 hónapig. Helikopterrel vittek és hoztak minket.
0: Tehát ez a csávó, ez az orosz oligarha, ez néha ezt az iszonyat luxi, fancy, márványozott, nem tudom milyen fából leburkolt hajót, odaadja olajfúró tornyon dolgozó embereknek, hogy lakjanak a hajóján.
4: Mert... Hát a világ minden részéről jöttek emberek. Amerikából, Németországból, Franciaországból, mérnökök. Szóval ottan ez egy nagyon hosszú folyamat volt.
0: Aha, és te hol laktál, vagy milyen lakosztályod, vagy szobád volt?
4: Hát egy kis szobám volt. Nyilván csőszerelőnek az jut az egyik szinten. Mert mivel 7 szintes lift volt benne, és akkor nyilván le volt korlátozva, hogy ki meddig juthat el.
0: És a csőszerelők mi volt? Alul közlekedtek, és nem mehettek a reggeliző?
4: Nem, szépen úgy volt, hogy volt tiszta és koszos zóna, ottan lehetett közlekedni, kimentél, átöltöztél, viszont már a ruhával nem jöttél be a hajóra.
0: Csak kiderült, az orosz milliárdos egy munkásszállót csinál a hajóján. Ez teljesen üres. Mi az, hogy koszos részleg, meg tiszta részleg? Ez mit jelent?
4: Hát szóval a platformon nyilván összeolajoztod a ruhádat, egy ilyen kezes lábaszerűség, és aztán volt egy öltöző, ott átöltözte, és akkor a más ruhába mehettél be a hajóba, például az ebédlőbe,
0: Ahol gondolom kicsi filippinók, is szintén megérkeztek, meg mexikói a vendégmunkások.
4: 2011 azt hiszem, ilyen 500 eurókat kerestek, és mondták a filippinók, hogy ők nagyon boldogak.
0: De most én hűltem a filippinokkal, de akkor tényleg voltak filippinok.
1: Azt mondod, hogy 2011?
4: Azt hiszem, igen.
1: Ez a 2021-es hajó, tesó.
0: 21-ben épült a hajó. Milyen hajó voltál te 11-ben? Tessék?
4: Én mondom, hogy Edda Fidesz a hajó neve.
1: Nem, Nord.
0: Edda Fidesz.
4: A Nord az a cégnek a neve. Mert egy hajótársaság.
1: Nem, ez a hajónak a
0: ez
1: neve.
0: Ez a Nordnak, ez a Nord, maga így hívják ezt a hajót. De mit csináltak a filippinok? Nekem azért ez még mindig érdekel.
4: Hát ők mosták a ruhákat, és ők főztek.
0: Ez a legjobb sztori. És akkor te ott laktál ezen a hajón, ami nem a Nord és nem az orosz milliárdosé, és innen átmentél fúrótornyot építeni.
4: Így van.
0: Aha. Értem, de ez nem az a hajó.
1: Hát bocsánat, hogy tökéletettem a beszélgetést.
0: Semmi baj. Ez a hajó 2011-ben nem létezett. Ez a hajó, ez 2000-re, amit mondod, 20-as vagy 21-es. Tehát te nem ezen a hajón voltál. Teljesen más sztoriban vagy. Ezt tudod,
1: egy
0: melyik rádió?
1: Volt.
0: Tudod, hogy mi kik vagyunk?
4: Ez az orosz milliárdos.
0: És mi az Edda Fidesz?
2: Ez egy létező hajó, én rákerestem.
0: Edda Fidesz.
2: Edda Fidesz. Ez a neve.
0: Ja, Fidesz, tehát az Edda Fidesz. Aha, tehát
4: Edda. Ezért kezdtem úgy
1: Edda Fideszt.
0: Edda Fideszt.
4: Edda Fidesz, igen.
0: A legjobb telefonálunk vagy a héten, mi ezt nagyon szeretjük ezt a történetet. Másik hajón voltál,
1: de
0: nem ott voltál, de nagyon jól elmesélhet, hogy filippinok voltak a koszos részlegen, meg a tiszta részlegen. Ez a legjobb.
1: Igen, de az Edda Fidesz hajó, ha megnézitek, az egy konkrétan csak egy sima, átlagos ilyen olajtanker hajó kinézetű.
0: Igen, egy sima olajtanker hajó voltál, mi meg egy luxus hajóról beszélünk, a Nord.
4: Amúgy ez is luxus, hogy a 8 személyes szaunával, 20-medencével rendelkező hajó.
1: Jó, de most hát a hajdúszoboszlót hasonlítod össze a Versailles kastélyra.
0: Azért, mert voltál hajdúszoboszló, igen, nem biztos, hogy ott voltál Monte Carlo-ba, érted? Tehát sokan betelefonáltak volna, hogy voltak valami hasonló hajón.
2: Tehát ezen is van, valóban van rajta helikopter leszálló egyébként, ez tény és
4: való. Hát helikopterre jártunk.
0: Most, hogy megnéztük ezt az Edda Fidet, az Edda Fidet egy piros testű ilyen tankerhajó, ami van egy daru, meg van egy helikopter leszálló, de ez egy munkás hajó, amivel vagy üzemanyagot visznek, meg darúznak, meg építenek. De mi meg egy 500 millió dolláros luxus jaktról beszélünk, András, ami 10 évvel később épült, érted? Itt, de tök jó, én örülök, hogy te itt vagy, de hogy te nem voltál ezen a hajón, soha.
5: Na most egy mondatot mondtad, rákérdeztem az Andrásnál.
0: Nem baj, értjük,
5: nem az, csak mondtam, hogy ez egy luxus hajó, tehát tényleg egy olajmunkások volt.
0: Persze.
5: Nem azt mondta, hogy igen.
0: Voltak a filippinok, meg a tiszta résznek, de tök jó, mondtam, hogy itt vagy,
1: András. A luxus relatív.
0: Kézzed, hogy egyszer hajóztam Réfülöp és Tihany között a kompon. Nagyon durva volt az is.
1: Én voltam egy katamaránon, rakamaznál szálltunk fel. Olyan volt rajta a húzat, figyelj, majd nem úgy emlékszem rá.
0: Igen.
1: Az, hogy olyan az SMS felületünk, hogy egyszer egy üzenet, tehát nem úgy van, hogy a telefonodon, hogy megnyitjuk, és egy embertől visszamenőleg látjuk az üzeneteket. Annyit láttunk tőled, hogy te voltál ezen a hajón. És valószínűleg egy következő üzenetbe elküldted a linket, de az egy másik üzenetként jön meg nekünk, tehát nem nézzük a telefonszámokat.
4: Ja, okay.
1: Ezért van ez valószínűleg, de...
0: De voltál esetleg a Nordon is?
4: Na, no, az Edda Fjordon voltam, az egy másik.
2: Edda a Fjordon.
0: Tehát Edda Fideszt és Edda Fjordot. Jó, oké. Nagyon jó. Szaunáztál legalább ezen a luxus hajón?
4: Nem, az el volt zárva, csak a mérnökök aztán.
0: Jó. Jó, mennünk kell, mert itt írtak többen hallgatók, hogy ők csónakáztak Lillafüreden.
2: Na hát. Meghallgatjuk még azokat az izgalmas sztorikat.
0: Megvárjuk ezeket a sztorikat. Adis, köszi, hogy csörögtél. Vigyázz magadra, jó munkát.
4: Hello.
0: Edda Fidesz. Megnyitottuk az Edda Fidesz, figyelj.
1: És narancsága hajó, mint a Fidesz. Ez hogy van ez?
0: Tankerhajó, ami épít, olajosan, koszosan, daru van rajta. Én
1: láttam
0: szerettem
1: magam előtt azt, hogy egy ilyen aktor, hogy ez milyen ember ez az orosz oligarcha, tehát hogy azt mondja, hogy
0: érdekes,
1: mindannyian voltunk.
2: Neki ez a luxus, gyerekek.
0: Érdekes.
1: Szerettem, úristen.
6: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőt!

0: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florbán S9 Artis Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
1: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
4: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: aznap. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál most már Kismárti. És hát ez a szuper jó hírem Rádió 1-esek, hogy innentől kezdve minden órában fogunk játszani. Páros belépőért a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára írom az újabb és újabb neveket. A feladat szerintem pofon egyszerű, amint felcsendül egy nemzetközi előadónk igazi mai slágere, Zed Sirius, Sam Felt vagy a Switch Disco, azonnal érdemes hívni minket, és Accent dala is ide számít természetesen. Lehet, hogy akkor már most érdemes tárcsázni? Mi ez a dal? Ki az előadó? 0623111111 a hívható SMS és Viber számunk, és a természetesen minden órában a 10. Rádió 1-est keresem majd, aki helyesen tudja a szlogenünket.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát Rádió 1-esek, miközben itt bulizgattunk a Sáusz dalára, óriás izgalmak folytak a színfalak mögött. Újabb neveket írok a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára.
1: Szia, Judit vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Judit! Hallottál valamit, ami felkeltette az érdeklődésed? Mi volt az a dal?
1: Cyriltől a kamera Ed Sheeran remixe.
0: De profi vagy, készültél, vagy ha már így álmodból felkelsz, megszólal az intro, felismered a dalt?
1: Rögtön, azonnal, igen. Éppen a vasárnapi ebédhez készülődöm.
0: Hát tippe, hogy hanyadik vagy?
1: Remélem, hogy a tizedik.
0: Igen!
1: Igen, igen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkban.
0: Ennyi! Ilyen egyszerű!
1: Nagyon örülök neki, köszönöm szépen!
0: Voltál már korábbi születésnapi fesztiválon? Tudod, hogy milyen
1: a
0: hangulat?
1: Nem, nem. Még nem voltunk.
0: Akkor első bálozó leszel, ez így még izgalmasabb.
1: Igen.
0: Na hát fontos, hogy ne tedd le a telefont, jó? Felveszik az adataidat neked is. És gratulálok! Így kell
1: köszönöm
0: ezt csinálni.
1: Szépen.
0: Hát Rádió 1, és már csak 3 hét, és itt van a buli, a Rádió 1 születésnapi fesztivál, május 24 Budapest Park, pünkös vasárnap, ugye a másnap az ilyen pihenős hétfő lesz, a pünkös hétfő, nemzetközi sztárokkal, Cyril, Sam Fett, a Switch Disco, Rádió 1-es DJ-kel, Accent is érkezik hozzánk. Már nagyon-nagyon készülünk, és minden órában játszunk páros belépőért. Egyszerű a feladat, amint felcsendül egy nemzetközi előadónk. Igazi mai slágere? Akkor kell hívni minket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és

0: hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai slágerme.

crying, baby. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Ray Dalton és a Blood Running. Hú, micsoda kellemes hang ez a fickó, nagyon-nagyon szeretjük, de valamiért ez a dal annyira emlékeztet engem egy másik Rádió 1-es slágerre, erre. Más nem, én vagyok ezzel egyedül, így Shawn Mendes és a When You're Gone, hát teljesen más a két sztár ének hangja, de valahogy így a dalok hangulatában én érzek némi egyezést. Mind a kettőt szeretem, az is biztos. Hozom Ray Daltont, jó kis Blood Running, és nagy az érdeklődés a Rádió 1 születésnapi fesztivál jegyekre. A következő órában is fogunk játszani.

egy csak igazi mai slágermegy, és ilyen bombasztikus parti himnuszok is, mint az iménti We Found Love Rihanna-tól, még a buli királynő korszakából. Hát most már 3 gyerekes anyuka, és pont a héten olvastam róla, hogy nincsen nenie, babysittere, ő nevelgeti a gyerekeket. Gondolom azért házvezetőnő csak van, nem a férje, az A$AP Rocky csinálja most épp a húslevest, aminek örülnek az anyukák ilyenkor, szerintem.

0: Balázsék roadshow-ja pedig közeledik, ezzel kapcsolatban mutatom már is a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good Virs nyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Rádión is. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smokey. Övekedni kapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

rossz. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és Erika kérdezi, hogy lesz-e ebben az órában születésnapi fesztiváljáték. Bizony, minden órában lesz, a déli mix alatt is lesz, Kukinál is, 6 óra után. Nagyon egyszerű a feladat, ha felcsendül egy nemzetközi sztár előadónk a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválról, Cyril, Sam Felt vagy Swiss Disco vagy Exen Dala, akkor érdemes hívni. Ebben az órában egyébként Cyril lesz a befutó.

0: vidám fickó Cyril, igazi mai slágerét indítom, ez a Still Into You. Van valaki a vonalban, hello!
1: Hello, szia, mám, Björk vagyok megint Finnországból.
0: Ó, egyszer már beszéltünk.
1: Igen.
0: Emlékszem is, hogy kérdeztem, hogy ha ott élsz Finnországban, ismered-e a Mikulás személyesen, és azt mondtad, hogy nem.
1: Hát nem.
0: Azóta sem?
1: Nem változott a helyzet.
0: Nem járott vásárolni, nem tudom, a helyi szupermarketben?
1: Nem, nem találkoztam még vele. Hát ahhoz még kell egy kicsit felfele menni, éjszakfele.
0: Igen, Lapföld az még arrébban, gondolom.
1: Szeretném üdvözölni a keresztüleimet, akik Budapesten élnek.

0: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk a

0: csak igazi mai sláger megy, 11:30 előtt járunk 5 perccel, és újabb neveket írok a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendég listájára. Május 24-én, vagyis pontosan, napra pontosan 3 hét múlva, pünkös vasárnap együtt bulizunk ismét. Olyan nemzetközi sztárok szórakoztatnak majd minket a Budapest Parkban, mint Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, Accent, és persze a Rádió 1-es DJ-k.
1: Szia, Gyuri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Gyuri, nyertél már jegyet?
1: Most még nem sikerült sajnos.
0: A most ez mit jelent?
1: Hát ebbe az évben, régebben már igen egyszer sikerült.
0: A tavalyi volt az első Rádió 1 születésnapi fesztiválod, amin voltál?
1: Igen, és szeretném idén elmenni megünnepelni a születésnapomat a párommal.
0: Na, melyik dalt hallottad?
1: Cyriltől, a Feeling to You.
0: Nagyon jó vagy, és ráadásul a 10.
1: Jaj, de szuper! Nagyon szuper! Nagyon jó! Köszönöm!
0: Most jön az a rész, hogy...
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Yeah!
1: Jó, de jó! Köszönöm szépen! 44. születésnapom tökéletes lesz. Köszönöm
0: szépen! Előre is, füled érjen bokádig. Ki az az előadó, akinek nagyon kíváncsi vagy? Van olyan?
1: Hát a Cyril az egyértelmű, de utána én az After Party részem a Rádió 1 DJ-kre nagyon... Na őket hát, nagyon szeretem.
0: Ezt örömmel halljuk. Ne tedd még le a telefont, jó? És nem sokára személyesen találkozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Játék a következő órában is lesz, Ray Dalton pedig nem sokára énekel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
2: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak igazi mai sláger, megy most egy nagyon menő brit DJ, Sigala, aki kereken 11 éve gyártja már a dalokat. 2015 volt a bemutatkozás éve az Easy Love-val. Ez ugye egy Jackson 5 dal. Hát nem sample, mert hogy nem kivették ezt a részt a dalból, hanem ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenctől, amit nagyon-nagyon szeretünk, Sigala és a Riptide.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy 12 óra előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy indul nem sokára a Daily Mix, most pedig az a DJ producer, aki a világon először töltött meg egy igazi arénát, ezt soha nem csinálta még senki, Tiesto előtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Kapuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
6: Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai Űrügynökség a Remre technológiai fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Híreink végén az időjárásról, ragyogó napsütésre számíthatunk, 19 és 25 fok közötti kellemes idő valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
3: Rádió
5: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy pihentető vasárnap délutánt kívánok. Épp, hogy elstartolt és ebédidőben találkozunk, ahogy mindig, kedves paksi hallgatók, jó étvágyat kívánok! A nevem Oleg Csongor, ma van anyák napja, úgyhogy az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyukákat Isten éltesse nagyon sokáig. Én délután 2-ig jelentkezem, korábbi és friss kedvencekkel, ahogy mindig, és különféle remixekkel, feldolgozásokkal. Ma meghangolódunk már az idei nyári szezonra. Ehhez passzoló felvételek listájából szól most Kashmirtől a legutóbbi kedvenc, a White Ride című dal.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, paksi közlekedők, aki vezet, kocsiban hallgatja a Rádió 1-et, jó utat kívánok! Kell készülni a lassabb haladásra hétvégén is az 5301-esen például Kecskemét Kalocsa összekötő úton, a 44-es és a 72-es kilométer között, és ugrunk messzebb az 5301-esen, a 41-es kilométernél is aktuális az útkarbantartási munkálat. Egy angol zenei rekorder következik a Daily Mixben, nem más, mint Ed Sheeran, és ötödik albumáról a legsikeresebb dalt játszom, a címe Bad Habits.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma is harmadika van már anyák napja. Isten éltesse nagyon sokáig az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyukákat, aki teheti, köszöntse fel őket. Névnaposaink pedig az Irmák, Fülöpök, Violák, Timótok és Timeák. Nagyon boldog névnapot nekik, a születésnaposoknak pedig boldog születésnapot ide Paksra és a környékünkre. Blondis hölgy producer DJ következik, a Cimadó kislemezét bekészítettem a második stúdióalbumról. Ez már a Never Walk Alone.

Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely egy paksi hallgatók, május 24-e elég fontos dátum nekünk Rádió 1-eseknek a Rádió 1-es születésnapi fesztivál miatt. A Budapest Parkban lesz olyan világsztárokkal, mint Cyril, Sam Feld és a Switch Disco is fellép. A folytatásban viszont egy fiatal producer zenél nekünk, Hypeton és Norma G. Martin. Tőlük szól az Out of My Head. Oh.

0: 1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely tartalmas vasárnapot kívánok és jó pihenést. Kedves paksi és környéki hallgatók, a Daily Mix felénél járunk még csak szerencsére. Kettőig milyen kapálya, a nevem Molek Csongor, a német DJ-vel kezdünk, ő Purple Disco Machine. A Hertz 2010-es felvételéből készült ez a verzió, és kedvenc lett igazi mai slágereként pörög a Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Paksi hallgató különleges világszínvonalú sporteseménynek adott hont május 14-én a városunk Paks. A Tour de Hongrie második szakaszának befutó helyszíne lesz a városunk. A többnapos országúti kerékpárverseny Magyarország legnagyobb ilyen jellegű sporteseménye, amely évről évre világszínvonalú mezőnyt vonz. A 101 éves folyamatosan fejlődő, elég komoly múlta rendelkező, immár Pro Team licenszű verseny színvonala közel olyan, mint a Tour de France például. A verseny a nemzetközi kerékpársport vérkeringésének része, így nem csak hazai, hanem külföldi profi csapatok és versenyzők is rajthoz állnak. A május 14-i csütörtöki szakasz Szarvasról indul, és több mint 200 km megtétele után érkezik meg Paksra. A mezőny várhatóan a késő délutáni órákban nagyjából 4:30, 5:30 körül halad át a város déli részén, és a befutó a Kishegyi úton, a Bercsényi utca és az építők útja között lesz. A kerékpárosok még ezen az emelkedőn is nagy sebességgel, akár 50 km/h tekernek, így a befutó pillanatai igen látványosak lehetnek. A célterületen már a kora reggeli óráktól megkezdődik az építkezés, a Csengei Egyenes Kulturális Központ környékén egy komplett rendezvény helyszín alakul ki. A Kishegyi és az új templom utcák is kiépülnek, kordonok, színpad, VIP terület, televíziós közvetítéshez szükséges technikai háttér és szurkolói zónák várják majd az érdeklődőket. Minden fontos információ részletesen fent van a telepaks.net hírportálon. Még egyszer mondom, május 14-éről van szó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
0: Csak itt a Rádió 1-en.

0: Ez itt a 107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy hitpakson és a környékünkön. Kedves hallgatók, ismét javaslatokat várnak az önkormányzatnál, ezúttal az összetartozásért kitüntetésről van szó. A képviselőtestület azon személyek részére, akik tevékenységükkel hozzájárultak Paksváros nemzetközi kapcsolatainak ápolásához és fejlesztéséhez, különösen a testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok erősítéséhez, valamint a város egyéb nemzetközi együttműködéseinek előmozdításához, az e tevékenységük során végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként összetartozásért kitüntetést alapított. A kitüntetés adományozására pedig javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelye rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Május 28-áig írásban kell benyújtani a javaslatot dr. Sátor Vera jegyzőhöz. Ott vannak a részletek a telepaks.net hírportálon, a jó zenék pedig szokás szerint itt a Rádió 1-en. A Seattle-i énekestől a legutóbbi kedvenc pörög a folytatásban. Zené Ray Dalton, ez pedig a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát végeznek útkarbantartási munkálatokat a környéken most hétvégén is. Például az 53.08-oson a 2-3-as kilométernél, és az 51-esen a 112-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Mindenkinek jó utat! Világsztárok lépnek fel ismét az idei nagy bulinkon, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, mikor lesz Paksi hallgatók május 24-én, egyre közelebb már az időpont, a helyszín pedig a Budapest Park, ott vannak a részletek a Rádió 1.hu-n, és fellép a következő DJ Sam Feld, tőle szól a Memories.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. május 3-a van, az Oxygen Media hír összefoglalóját hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Paksváros testület ülésén Barnabás István alpolgármester összetartozásért elnevezéssel új kitüntetés bevezetését javasolta. Ennek megfelelően a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítását kérte. Az alpolgármester a testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok terén jelentős munkát végzők elismerését szorgalmazta előterjesztésében, a díj átadásának időpontjául pedig a Nemzeti Összetartozás napját, június 4-ét jelölte meg. Benke Gábor hozzászólásában javasolta, hogy elsősorban azokat részesítsék díjazásban, akik tevékenységükkel a külhoni vagy határon túli magyarsággal való kapcsolattartást erősítik. Barnabás István, illetve Mezősi Árpád képviselők azonban arról beszéltek, hogy nem szeretnék, ha az elismerést csak az elcsatolt területeken élők kaphatnák. Végül az előterjesztést a testület elfogadta, számol be róla a Telepaks. Baján a Galamb utcai építkezésnél végzett feltárások során a bajai régészek egy törökkori vár külső árkának nyomaira bukkantak. A föld alól több különleges lelet is előkerült, köztük egy éppen maradt ágyugolyó. A szakemberek szerint a belvárosban ritkán adódik ilyen lehetőség, ezért a mostani munka különösen értékes eredményeket hozott. A választási kampány lezárultával 3 hét áll a jelöltek és a pártok rendelkezésére, hogy eltávolítsák a közterületeken kihelyezett plakátokat, itt Dunaföldváron is. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda. A jogszabályok szerint a kampányeszközöket a szavazást követően meghatározott határidőn belül kell leszedni. A rendelkezések értelmében a plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azokat elhelyezte, vagy akinek az érdekében kihelyezték. A határidő betartása kötelező, elmulasztása esetén akár jogi következményekkel is számolni kell. Kamarai digitalizációs nap KKV-k számára Szekszárdon a program segítségével megerősítheti digitális felkészültségét és jelenlétét, növelheti bevételeit és gyorsan reagálhat a változó piaci igényekre. Ebben nyújt gyakorlati segítséget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara digitális ébresztő című mesterséges intelligencia szemináriuma. A helyszín Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, az időpont pedig május 12-e kedd 10 és 14 óra között. A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők kérik, hogy a részvételi szándékot legkésőbb május 11-én hétfőn 10 óráig jelezzék, további részletek a Szekszárdi Hírek oldalán. Új fejezet kezdődik Csontos Bence politikai pályáján. Bács-Kiskun vármegye 6-os számú választókerületének országgyűlési képviselője a napokban vett át megbízó levelét a bajai városházán dr. Papp Zoltán jegyzőtől. Csontos Bence a Tiszapárt képviselője, ezzel hivatalosan is megkezdheti a munkát. Bővült a paksi ebrendészeti telep, elkészült a macskaház, az új létesítmény akár 40 macska befogadására is alkalmas lehet. Hűszigetelt az épület, benne minden megtalálható, amivel a kóborcicák komfortosan tölthetik a mindennapjaikat. A beruházása jogszabályi kötelezettség nyomán került sor, ugyanis a különböző fajokat szükség esetén el kell különíteni, hogy ne okozzanak egymásnak stresszt vagy sérülést, további részletek a telepaks oldalán. Idén is megkönnyíti a szekszárdi adózók lakás kiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmeinek bevallását a NAV kérdés felelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. A fejlesztés már bizonyított, és most több mint 200 ezer magánszemélynek egyszerűsíti az adminisztrációt. Az intuitív, közérthető felület segítségével az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk. Elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió folytatódik a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, derült napos idő várható holnap hétfőn, itt a középső ország részben. Ezt mondják a hozzáértők, és 23-26 fok körül várható majd a csúcsérték kora délután a legmelegebb órákban. Nem lesz csapadék, kedves paksi hallgatók! A déli szelet viszont néhol erősebb lökések kísérik majd, nem annyira, hogy a hőérzetünket befolyásolná. Ennyit röviden az időjárásról, rossz hírei nincsenek. Regálili zenél a folytatásban, Hölgy Rádió 1-es DJ, aki fellép majd a Rádió 1-es születésnapi fesztiválon. Tőle szól a Blue Heart.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Paksi hallgatók, a mai búcsúdal következik, ami egy Tropical House, Tropical Dance felvétel. Ezt inkább a hallgatókra bízom. Jonas Blue pakolta össze, és tartalmaz egy mintát egy 1968-as felvételből is, a Champ című dalból. Meghallgatjuk a Perfect Stranger című slágert. Köszönöm szépen a mai figyelmet mindenkinek, és nagyon szép délutánt kívánok még egyszer az édesanyáknak, nagymamáknak, keresztanyukáknak, nagyon boldog anyák napját. Holnap hétfőn pedig déltől jelentkezem majd a Daily Mix műsorral. Molek Csongort hallották, hello!

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: Júniusban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: a heart.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most, hogy kidiszkóztuk magunkat Dua Lipával, hozok egy olyan dalt, amit biztos, hogy hallani fogunk 3 hét múlva a Budapest Parkban. A Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24, pünkös vasárnap érkezik hozzánk a Switch Disco, meg Sam Fett, meg Cyril, meg Accent, meg a Rádió 1-es DJ-k. Most a Switch Disco dalát hozom egyenesen a ködös Albionból, Nagy-Britanniából, Ella Hendersonnal közös React. Hát ez óriás nagy Rádió 1-es kedvenc, nagyon szeretjük.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és hogy ki az új név a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistáján, másodperceken belül kiderül.
1: Timi vagyok.
0: Timi, szia, honnan hívsz?
1: Szegedről.
0: Mit csinálsz, miközben hallgatsz minket a napfényvárosában, Sun City-ben?
1: Jelenleg kertészkedünk kint.
0: Na, nekem is azt kell csinálnom, teljesen ki vagyok ettől az aszálytól.
1: Hát igen, igen, a locsolás most elengedhetetlen.
0: Igen, na de hagyjuk a klímaszorongást. Mi volt az a dal, ami miatt felhívtál?
1: A Switch Disco-nak a Rietje.
0: És tudod, hogy hanyadik vagy?
1: Remélem, hogy a tizedik.
0: Mondjuk ki együtt háromra, jó? Egy, kettő, három... Tizedik! Mondd a szlogenünket!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Szuper!
0: Vagy csak azért örülsz ilyen csendesen, mert lenyugtattak a növények, nem?
1: Igen, igen, meg kijöttem egy kicsit az utcára, aztán
0: ja,
1: viselkedned nem akarok
0: adibálni. Nem, figyelj, hagyd találgassanak a szomszédok, tudod, milyen jó hírt kapott már megint. Kivel fogsz bulizni, ezt tudod?
1: Igen, a párommal megyünk közösen.
0: Nagyon jó, örülök neki, hát akkor hamarosan találkozunk. Ne tedd le, jó? Felvesztük az adataidat.
1: Ja, köszönöm szépen.
0: Lady Gaga dalát pedig indítom.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
2: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: rangyolva. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, május első vasárnapján, anyák napján is, most már 101 éve ünnepeljük Magyarországon ezt a napot, 1925. május 8-án a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére tartották az első ilyen ünnepséget. Spanyolországban, Romániában is május első vasárnapján van anyák napja, de vannak ettől teljesen eltérő időpontok, például Norvégiában, február 2-, Franciaországban, meg a svédeknél május utolsó vasárnapja, és a már is hallható Ray Dalton hazájában, Amerikában jövő vasárnap tartják majd. Ez a Do It Again, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvenc.

Balatontól, akinek hát elég eredményes hete volt, több díjat is kapott, például svéd Grammy-t, mert van ilyen is, és a Billboard Women in Music is díjazta az év áttörése díjjal. Jön most a nagy sláger, a Can't Tame Her, én Kismárti megyek, Györki

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszó

0: Esztergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatóit.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: lekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy!
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy! Az 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, hello mindenkinek, Györki Attila vagyok, a következő két órában Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak, és már most egy kis spoiler tőlem, előfordulhat, hogy a listában olyan dalok is megszólalnak, amelyeket a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjai készítettek, kivételesen most majd nem lehet velük játszani, a speciális hosszú hétvégénk a fellépők dalaival a Top 50 után folytatódik, és akkor lehet majd páros belépőhöz jutni velük a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Na mutatom a sereghajtóinkat, 50. volt ugye Szigálától a Riptide, 49. Ava Max és a Love Myself. Rádió 1-es DJ-k zenéltek az előbb, Stadium X, Metzger Vicky, természetesen ők is fellépnek, majd május 24-én a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Let You Let Me Go tőlük a 48. lett.

Az éneket Poppy Bascomnak köszönhetjük. Arról a pillanatról szól a dal, amikor egy kapcsolatban az egyik fél már tovább lépett, a másik pedig azon gondolkodik, hogy vajon eszébe jut-e még az exének ez a kapcsolat. Na hát ennek a slágernek a Rádió 1 születésnapi fesztivál világsztárja.

0: viszont bármikor. Hölgyeim és uraim, nem sokára május 24, nem sokára itt lesz velünk Cyril.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, Moi Schlager, next.

0: Katy Perry érkezik, és a Lifetime a 36. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, popballada után felpörgünk. A Top 50 folytatásában egyrészt mutatom, hogy 34. lett David Guettától és Alessótól a Never Going Home Tonight.

kezdődik. Másrészt pedig itt is most érkezik a Rádió 1 DJ-je, Pulmax és a Headlights. Pulmax szintén fellépője a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának, mert ugye a négy világsztárunk mellett az összes Rádió 1-es DJ zenél, Cookie, a Disco Sheet, a World Is My Radio Show összes lemezlovasa, minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. Pulmax és a Headlights, ezen a héten a 33.

Disco Machine, As This és A Beat of Your Heart. Regán Lili, Chris Willis, Blue Heart, a 29.

0: Rádió egy top 50. A 26.
1: A mini Elvis Presley, Bruno Mars jön, és az aktuális sikere, aki ügyesen keres a Google-on, vagy a YouTube-on, az megnézheti,

0: A Chasing Paradise pedig Kygótól és a YRepublic-tól a 23-on. 22. Ray Dalton és a Do It Again. Itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims indítja majd The Door a 21.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kell.
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai slágermej.

0: 79.
1: A Where is my husband? Ray érkezik, erős jazz soul beütéssel, szándékosan régi idők hangulattal, kabaré és kicsit musical-szerű előadásmóddal. Na ilyen az igazi zenei vintage, amivel kontrasztban áll a modern szöveg, úgyhogy még jobban kiemeli az iróniát. Ray, Where is my husband? 19.

0: Az imént pedig a 17. helyen szólt Kashmirtől a Wild Ride. Csókorival folytatom a valóságshow hősből lett DJ producerrel, aki már a zenélés előtt befutott 2012-ben, 13-ban a Brit Reality műsor, a Jordi Shore-ban volt látható, ez azért elég nagy váltás a klubok világába, de egyébként komoly fitnessmániás is barátunk, testépítő és személyedző is egyben, ez utóbbira már nem nagyon van ideje, viszont van saját fitness applikációja és saját márkája is. Ő Jokari, ebben a dalban a Galantis-szal dolgozott együtt, 16. lett a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Jokari, and you're listening to Radio 1.

15. Most szól David Guettától, a One Republic-tól az I Don't Wanna Wait a 14. helyen. A 13. Kamrad következik, valódi nevén Tim Kamrad. Egy német városból, Velbertből származik, ami nem éppen zenei központ, de hát

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.
4: Magyarország első számú rádiója, a Rádió 1.

100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: csomagába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

ezután lett 11. az imént hallott Lady Gaga dal, a Dead Dance. Ray Daltonnal folytatom most. Van az úgy a mi életünkben is, ugye drága Rádió 1-esek, hogy egy csipcsuk munkára behívnak minket, aztán olyan jók leszünk, hogy ott ragadunk. Hát nagyjából Ray Dalton is így járt. Egy zenész haverja hívta be anno Macklemore Can't Hold Us című dalának a demo felvételére, hogy énekelje már fel próbából a vokált, amit aztán majd valami másik híresztárnak odaadnak, de annyira jól sikerült ez a demo felvétel, hogy maga Macklemore mondta, hogy ezt a srácot szereti a dalába. Így indult minden. És most ott tartunk, hogy Ray Daltonnak ilyen szuper zenéjén jönnek ki, mint a Blood Running ezen a héten. Ez a

ez a Rádió 1, ez a Top 50, és lépeget előre az olasz DJ Hypaton, a TikTok az ő tesztlaborja, nem az a DJ, aki a bulikban teszteli a közönségét, ő a közösségi médiában sok track-e először short videóként jelenik meg, és ha nagy nézettséget ér el, ha nagy like számot kap, akkor dolgozik még rajta egy picit, és kihozza. Ő már abszolút az új generáció. Hypaton következik Norma Jean Martinnal, Out of My Head, 7. a Top

ez az alkalom pedig közeleg. Május 24. Pünkösd vasárnap, rádió egy születésnapi fesztivál, és idén is extrázunk, mert olyan világsztárok érkeznek még ünnepelni, mint Sam Feld, a Swiss Disco, Cyril, hozunk meglepetés fellépőket is, Accent, Tóth Abigail. Részletek a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben, és ha az emlegetett világsztárok dalai hallhatóak a Rádió 1-en, mindenki azonnal kapja a telefonját, a 20-as 311-111-et csörgesse meg, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a szülinapunkra. Nem most, ezt mondtam már többször is, a top 50 után folytatódik a játék itt a Rádió 1-en, és most az egyik

itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel minden hétvégén 2 órában ez a Top 50, és mutatom, hogy ezen a héten mely dalok szerepelnek a Top 10-ben.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Accent, Tóth Abigail, Sugar Daddy, a nyár dala, amit a két előadó élőben előad majd a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én pünkösd vasárnap. Ez a dal kivételesen most nem, de a top 50 után bármelyik órában nyerő dal lehet, amikor ezután Rádió egy születésnapi fesztivál fellépő zenél, azonnal tessék csörögni a 23-111-111-en, és tessék elvinni tőlünk a páros belépőt a születésnapunkra. A héten

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este

0: Fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják?

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

tudtunk Nyíregyházáról egy szuper hétvégét után. Üzenem neki, hogy hálás vagyok neki nagyon, és köszönöm neki a hétvégét, és azt is, hogy betölti az életemben a másik felém szerepét. Köszönöm, a beolvasod, írta nekünk Vivien. Utána valaki írta, kereteket, zenét, mindig titeket hallgatunk, belül egy Ferrarit. Donatka, figyelj, most nincs kívánságműsor, de 6-8-ig igen jó. Ezután kaptam egy képet, szia M5-ös Szeged felé, ilyen a csípénő után. Hát mi történik a képen? Landol egy langol, egy kocsi vagy egy terrautó, vigyázzatok, jó? És az egyik SMS itt szól, talán ti fogtok segíteni. Kérlek, mondjatok be valamit, mi van az emeletesen Budapest fele, a 81-es kilométer köné, mert hosszú kilométer sor van, állunk. Hát figyelj, hosszú hétvégé volt, szerintem mindenki most jön vissza haza, jó? Szóval türelem, itt vagyok nektek, jó? Még

0: Jó, nem most, csak 6 és 8 között, jó? Érkezik el újabb Bob Sinclair nálunk, I Can Wait, ez egy isteni muzsika. Mondanám, minőségi zenét a rádió, mint mindig, holé!
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Idiot.
0: Merci, monsieur!

0: Ez itt a Rádió 8 sokig, ez ima is legjár megy, vége az After Party Show-nak. Hamarosan élő kívánság műsor tudtok mostantól kezdeni telefonálni a 0623-111-111-re. Nem sokára újra zenélőkkel kezdik Lady Gaga Abracadabra!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: nekünk kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert

A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1, nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

csak igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Magyarország legnépszerűbb

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! A vonal túlsó végén Atka, szia Atka, hello!
2: Hello, szia!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Meg vagyok, köszönöm, dolgozok!
1: Dolgozol, kitartást kívánok neked! Na figyelj, kértőtelem Nagy Bogi és Mecke Viktória Remix, a szám címe Jól leszek, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Kinek? Legelőször a vendégeiknek, meg az egész családnak, meg mindenkinek, aki szeretik.
1: Rendben, uram, akkor jó munkát kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy velem volt. Ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao, ciao.
1: Hello, hello, szia, szia. Lányok, fiúk, nincs mese, elindult a kívánság műsor, de még egyszer hangsúlyozom, tessék, nagyon fülön, mert bármikor fogtok kalani egy pár nemzeti, vagy nemzetközi, tessék, nemzetközi. Közben Krisztián segít, nemzetközi világsztár adásban. Há, ők lesznek velünk a Rádió 1 szülinapi fesztiválon, például egy Sheeran Camera Cyril Remix, ez fontos, Cyril Remix, egy Cyril Dál, egy Tota Biget Dál, egy Accent, egy Samfed, egy Sweet Gisco, akkor gyorsan itt fel engem a 0620-311-111-re, mondd meg, mit hallottad, kit hallottad, és mondd meg a Rádió 1 szlogen cserébe, paros belépőjegyet adom neked, jó? Érkezik Nat Bogi és Mecke Viktor Victoria Remix, a szám címe Jól leszek, ott van benne is, de hoppá, mindent elmondtam, most zenélünk kukikán.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Régóta nem hívott engem Gizmo. Gizmo, hova tűntél? Hello!
2: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Na mi van, hova tűntél, drága barátom?
2: Dolgozol.
1: Jó van. Meg vagy bocsájtva, vagy valaki mondani, megbocsájtalak téged, jó? Vagy megbocsánom téged, nem mindegy. Már nem tudok beszélni, Gizmo, inkább gyere helyettem műsor vezetni, jó? Na, kételtelem Ray, és a szem címe Where is my husband? Vagy mondtam, Where is my husband? Igen, kinek szóljon?
2: Neked, családodnak.
1: Köszönjük. Oké. Vigyázz magadra, jó munkát kívánok neked, de valamikor pihenjél, jó, oké?
2: Ciao,
1: tényleg már nem tudok beszélni, inkább zenélünk egy nagyot. Érkezik Ray, és a szem címe Where is my husband? Itt a rádió egyen, ahol csak igazi ma is legyen meg.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Nagyon jó fejleszek veletek, lennök fiúk. Mi úgy érzem, hogy hamarosan játszani fogunk. Igen. Nem most, ne hívj föl most. De figyelj, mutatom 4 másodperc egy dallalról. Figyelj. Ha ezt fogod hallani, akkor azonnal csörögj rám a 0620-311-111-re, mert páros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 szünepi fesztiválra, jó? Oké, viszont hamarosan érkezik Ed Sheeran, Azizam!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
2: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemez

0: Super Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Zatok, úgy érzem, hogy valamikor játszani fogunk. Mondtam valamikor. Egyszer vagy kétszer, vagy mi van? Na, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk?
1: Végtelen sokszor játszó Viktor vagyok, de...
0: Szerbusz, Viktor! Hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, szuperül. Jó idő van.
0: Ez biztos.
1: Ideális egy kis kertészethez, már így a nap végén.
0: Igen. És hogy valaki segítsen neked, mit szeretnéd hallgatni itt a rádió egyén?
1: Elfáradtam. Unom a húst. Valami vegán Lilit.
0: Nem vegán, hanem regán. De jó, ez jó. Tetszett. Jó van. És kinek szóljon?
1: Mindenkinek, aki a kertet gondozza. Vagyunk itt jó páran.
0: Rendben, uram. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Jó legyél. Ciao.
1: Köszönöm. Szia.
0: Regan Lili érkezik nálunk. Chris Willis-el együtt. Azt hiszem, címe Blue.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, nagyon sokan telefonálnak, nem tudom, hogy miért, de van egy kis sejtésem. A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk? Hello, hello!
2: Balázs vagyok.
1: Szebusz Balázs, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Sopronból.
1: Sopron, ott vagy nem messze az osztrák határ, ugye?
2: Igen.
1: Igen. Jól telt a napod, jó volt mindent?
2: Igen, nagyon.
1: Na figyelj!
2: Fantasztikus,
1: na ez egy jó ezt hallani. Azért hívtál engem, mert gondolom, te hallottad valamit, vagy valakit, ugye?
2: Igen, hallottam. Samfed Strongen szólt.
1: Igen? És azt mondom, hogy tizedik telefonol vagy, akkor egy szlogent kellene, hogy halljam. Gyerünk!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ehhez?
2: Ura! Jaj, de jó kuki!
1: Na, kivel fogsz jönni? Szabad tudni?
2: A barátnőmmel.
1: Barátnőddel, jó van, oké. Az a keresem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, jó? Ne tedd le, jó?
2: Jó, rendben van.
1: Na, hallottátok, lennök fiúk, lehet nyerni nálunk. Most viszont zenélünk egyet, nem sokkal érkezik Lo és a szem címe Get Lucky, de higgyetek nekem, van egy érzésem, hogy hamarosan újra játszunk. Ha? Nekem erős az akcentusom. Szóval akcentus, akcent. Fú, de segítettem. De nem sokkal Lo érkezik.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai sláger.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó vége most kihez van szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Hova?
1: Tessék?
2: Hova?
1: Hova, jó, oké. Oké. Kértem tőlem accent, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Loïcke, egy másik francia, aki él a Vasodban, Sajó-Szentpéteren.
1: Ja, értem, te francia vagy?
2: Ja, hát, sajnos, igen.
1: Miért sajnos? T'es français, c'est vrai, t'es français, tu viens d'où?
2: Ouais, je suis français, moi je suis de Normandie.
1: La Normandie, de où?
2: Je suis de Normandie et je vis dans le bord chaud.
1: Ah, c'est cool.
2: Tiszaluvaros és Miskolc.
1: Na, és most kicsi óra beszélünk magyarul. Melyik városból, Normandiából?
2: Bayeux.
1: Bayeux, oké. Na, akkor sok sikert neked Magyarországon, te jobban beszélsz magyarul, mint én, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Megpróbálunk, igen, jaj.
1: Jó van, ciao, ciao,
2: szia, Kuki.
1: Hello, hello, ciao, ciao. Ah, furcsa volt. Érkezik accent, mit mondtam? Érkezik accent, don't leave. Uha, nagyok fiúk, tudjátok, mit kell csinálni.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Zoltán vagyok, szia Kuki.
1: Szia Zoltán, melyik városból?
0: Budapest.
1: Budapest, hol telt a napod?
0: Nekem jó, köszönöm.
1: Na, miért hívtál engem? Mondjad csak!
0: Már most hallom az eszemtől a Don't Leave.
1: Ez tényleg? Ez megy? Ez ment? Igen, igen?
0: Jó. Igen, az megy, igen.
1: Jó, oké, rendben. Tudod-e a Rádió 1 szlogen?
0: Igen, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Akkor figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: De most mérges vagy? Vagy fáj valamit? Vagy boldog vagy?
0: Boldog, igen.
1: Boldog? Itt szoktál örülni, hogy ez mint egy fájdalom lenne. Jó van. Kivel fogsz jönni? Szabad tudni?
0: A barátnőmmel, Andival.
1: Andival, jó van. Az a keresem, a ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül. Gratulálok. Okay, ne tedd le most, jó?
0: Valahol.
1: Oké, okay, ne tedd le. Most zenélünk egy nagyot, érkezik. Ó, de jó lesz. De sokan szeretik, nem csodálom. Jön a legújabb Kamerád, és a szám címe Use Yourself, itt a Rádió 1-en.
3: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Getten Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kiadta nem loj, Get Lucky, de ki az aki? Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Jó napot, Dorina vagyok.
1: Dorina, mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm, most jövünk az a meccsre, és az egyik csapattársunknak szeretnénk üzenni, aki ma nem tudott eljönni.
1: A mit szeretnéd neki üzenni akkor?
2: Hát a zenét szeretnénk neki küldeni Pankának.
1: Jó, és mi lenne az üzenet? Parancsolj!
2: Hát, hogy reméljük, hogy a következő meccsre el tud jönni.
1: Jó, oké. Mi is ezt kívánunk, sok sikert nektek, sportul ez egy jó dolog, vigyázz magadra, jó utat kívánok neked, jó?
2: Köszönjük szépen!
1: Ciao, ciao, szia, szia, hello! Érkezik Loj, Get Lucky, a Rádió Egyen, most!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió Egyen!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Sokan telefonálnak, sokan jönnek is, az egyik üzenek itt szól. Szia Kuki, a következő számot férjemnek és kisfiamnak, Daninak küldöm. Üzenem nekik, hogy ne veszekedjenek a vacsoránál. Köszi, Hajni. Az biztos nem szabad veszekedni, jó? Ha? Csak az a jó kis szeretet és nyugalom. Érkezik előbb a Bradleton, Blood Running itt a Rádió Egyen.

Zsombor, köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Vigyázzatok, holnap is folytatódik a játék. Paros belépő jegyet lehet nyerni. Bizony a Rádió 1 szülinapi fesztiválon, jó? Oké? Oké. Érkezik a diszkosi csapat 9-ig, ma este 9-el US Gary. Kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra, Kuki voltam. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
0: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jó van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Gáborral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósit Rádió Show. Innentől kezdve kettecskén, vagyis 2D-ben a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila.
2: Mert ugye a Hanvai még mindig Marrakesbe, de hétfő este, amikor én fogok mixelni majd itt a Rádió egyen, akkor természetesen itt lesz. Én is köszönök mindenkit nagy szeretettel, este 9-ig tartsatok velünk FM-en, weben, applikáción keresztül.
1: Kezdünk ismét hozzá egy Sheeran dalával, a Camera Bissensio mixivel indítjuk a ma estét, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrénszínlőlő diszkosita, Rádió 1-en, Bárány Attila mixel, Hanvai PG még távol, de hétfő már jön, én pedig DJ Junior vagyok.
1: Ezt a héten már harmadszor játszom, hétfőn debütált egyébként itt a Rádió 1-en. Valamikor a 70-es években a First Choice nevezetű banda csinálta Let No Man Put Us Under, és ebből vette ki annak idején a 90-es évek elején a Brothers in Rhythm, a Such a Good Feeling Short, illetve egy rövid részletet a dalból, így lett aztán hatalmas house-láger a 90-es évek elején, ahogy azt mondtam, talán 91-ben. Ezúttal a 2026-os Biztonsági Mix érkezik itt a Rádió 1-en a Diszkos Hitben, az igazi mai slágerek között.

0: a szülinapos pedig az ismerőseim közül Fényes Zoli, Paolo Dama, Hamburger György, Takács Andi, Petro Péter, Szalem Hilál és Mészáros Enikő. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Andit is csokoltatom, és ezen kívül a Szalem barátomat is, mert hogy Ománból származik, ugye, és nagyon sok bulit csináltunk még anno régen együtt itt Magyarországon, amikor itt élt. Rádió születésnapi fesztivál, nem elfelejteni, fókuszban van ez a program, Cyrille Szemfelder és a Switch Discoval. Május 24-én ugye érkezünk a Budapest Parkba, pünkös vasárnap, másnap munkaszüneti nap, a diszkosi csapata is ott lesz a nagy színpadon, aztán külön-külön is játszunk a Classic Stage-en majd diszkosítás kedvenceket, és ott fogjuk bemutatni a vadonatúj diszkosi dal.
0: Most azonban egy kis Coachella feeling, méghozzá Mobival, ez a Natural Blues 2026-os Piszen Semmix-e, itt a Rádió Egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között.

0: Találkozhatunk itt a Rádió Egyenosztás frekvencián, FM-en, webben, applikáción keresztül is, és az adások is visszahallgathatók, hogyha valaki nem kapja el élőben. Van egy Discosit YouTube csatornánk, adások csatorna, ezt keressétek. Szerintem visszamenőleg több évre megtalálható az összes mix, amelyet hárman követtünk el, külön-külön természetesen, de van olyan is, ami születésnapi, és ugye együtt csináltuk, úgyhogy menjetek fel a csatornára, valamint van a Discosit YouTube csatorna, ott pedig az összes klip és remix Discosites megtalálható.
1: A jövő héten 4 fellépésem lesz, de ebből csak 3 látogatható. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek majd mezőtúrra, ahol Discosit Legends lesz. Szombaton pedig Kiskualason kezdek a városi rendezvényen, utána Debrecenben lesz jelenésem, ahol Németi Pistivel a Volt egyszer egy Egoist partin fogok zenélni. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon, most pedig jöhet Marshall Jefferson és Tim Sanders közöse. Ez nem biztos, hogy a gyerekek, egyszerűen csak jó house, tech house zene. Ez a Watch Out Now, itt a Rádió 1-en.

0: és aztán 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban a diszkosi csapat a nagy színpadon játszik, valószínűleg én műsort is fogok vezetni, de ezt majd még levívjuk a USA, és aztán utána, egyesével a Classic Stage-en játszuk a ránk jellemző igazi kedvenceket.
1: 31-én pedig még lesz egy diszkosites meet and greet and eat. Diszkosit pizza lesz, világbajnoki második helyzet pizza készítő kreálta meg a vadonatúj diszkosit pizzát, mi is nagyon várjuk ezt, hogy milyen lesz, és hogyha eljöttök, akkor ti is megtudhatjátok az első 150 vendéget, ráadásul meghívjuk egy diszkosit pizza szeletre, és 3 órát fogunk zenélni, úgyhogy laza lesz ez a kora esti délutáni vasárnapi program, tartsatok velünk, és ha már mondtad, hogy 8-án diszkosit lesz, ugye Mezőtúron, másnap 9-én én is játszom, és ráadásul ezek szerint 2/3 diszkosit lesz, mert hogy Kiskunhalason én is játszom ezen a bizonyos városi rendezvényen.
0: Most pedig megyünk tovább Novák Lénárt kedvencével, ez a Dusty Strings, valamint a Chrome, Grease and Steel a Bissense Mixben itt a diszkosítben.

0: Ez volt a Diszkosi Trédió Show, itt a Rádió Egyen, DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden DJ Junior is elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookon, ott vannak a remixek, töltsétek le, hallgassátok, szeressétek, valamint én holnap este, azaz hétfőn mixelek itt a Rádió Egyen, valószínűleg addigra visszatér Hanvai Pizs is, és jövő pénteken Mezőtúron lesz Diszkosi, ezen kívül én szombaton Kiskunhalason játszom a városi rendezvényen, ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Én is ott játszom majd, tehát Mezőtúr, és aztán Kiskunhalas.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Hello mindenkinek! Wilcox indítja a vasárnapi különkiadásunkat. Kezdjük el!
1: Több olyan dalt is be fogok mutatni itt a rádióban, amiket DJ kollégáink, például Antonio, Pulmax vagy éppen Newvik követtek el. Nagyon jó kis dalok lettek, érdemes lesz velünk tartani, és amivel indítjuk az órát, az Cashmere és a Wild Ride. Itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: szeretjük egymás dalait, Wilcox szettjében most éppen Pulmex jön.
1: Az egyik nagy klasszikus house kedvencem az Ferrer és Sydenham és a Sandcastles, amit rengeteget hallgattam úgymond gyerekkoromban, hiszen sajnos nekem nem volt lehetőségem ezt játszani a klubokban, viszont nagyon-nagyon örülök neki, hogy 2026-ban egy fiatal, tehetséges DJ, méghozzá a Rádió 1 DJ-je Pulmex nyújt hozzá. Meglepődtem először, amikor meghallottam, hogy akár ő egyáltalán ismeri ezt a tracket, és egy nagyon jó kis 2026-os verziót készített belőle. Ez tehát Pulmextől a Sandcastles, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Mindegyik rádió egy DJ ott lesz, részletek a rádió1.hu-n. Wilcox.
1: Az idősebbek biztos, hogy emlékeznek erre a trackre. Herden Fritz és a Just Can't Get Enough, ami egy igazi klasszikus house sláger volt, viszont készítettem belőle egy olyan 2026-os verziót, amiben csak a dallamnak a hangzását tartottam meg, viszont az egész tracket átvariáltam, egy vadonatúj éneket kapott. Így született meg az én új dalom, a Sundown. Remélem, hogy nagyon tetszik nektek, ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: Radio Show-ban. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Az online felületeimen már 200 ezer lejátszás fölött van, Spotify, YouTube, illetve Apple Musicot összeadva. A vadonatúj trackem az Empty Streets, megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, ugyanis ez egy teljesen originál dal, aminek az egyik hátulütője, amikor az ember ilyet készít, hogy inkább mostanában a feldolgozások mennek, viszont nagyon szépen, nagyon jól halad ez a track. Jöjjön tehát tőlem az Empty Streets, itt a Bird Is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

0: Nagyon sok friss megjelenést tartogatunk nektek este 10 után is, sőt lesznek igazán extra zenék, amik nem szólnak sehol máshol, csak itt nálunk, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Van itt mellettem 11 Phil Cox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ugye ismerősek ezek a dallamok, csak is kizárólag itt hallhatjátok nálunk a vadonatúj Keep on Pushing remixemet, amiben próbáltam belerakni egy kicsit 2026-os hangzást, vegyítve a Classic House-zal és igazából a Phil Cox hangzással. A teszteken nagyon jól debütált, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, írjátok meg. Ez a Bird is My Radio Show, a Rádió Egyenlő.

0: www.radio1.hu-n. Na, Will Cox, menjünk közben tovább, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nagyon szeretem az átmeneti hangzású dalokat, amik már egy kicsit hajlanak a mélyebb, undergroundabb, dörgősebb irányba, viszont még megvan bennük az a látság, amitől pontosan, tökéletesen beleillenek ide a rádió szettjeimbe. Fencing, Jay Vora és a Physical itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Usher és a Yes, szinte hihetetlen, de 22 éves már ez a dal, 2004. januárjában jelent meg, ez pedig egy friss idei 2026-os változat volt belőle a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és imádni fogjátok azt is, ami most jön.
1: Hogyha van két előadó, akinek azonnal leszedem a dalait, a következő természetesen az, még jobb, hogyha együtt csinálnak dalt, Chris Lake és Skrillex az ő dalukat hoztam el nektek egy vadonatúj verzióban, ez a Word is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: ő lesz az egyik nemzetközi szupersztár fellépő. Wilcox, neked milyen lesz a jövő hét?
1: A következő héten pénteken Szegeden találkozhattok velem, és természetesen a World is My Radio Show-ba, itt a Rádió 1-en.
0: Ciao, jó pihenést addig is, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Bricklék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, Brick Lake is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ez volt Cashmere és a Wild Ride. Vasárnap este a Rádió 1-en a Vör Vizmáin Rádió Show-ban. Brick Lake a lemezjátszói mögött. Ő is fellép természetesen a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én. Négy világsztárt is láthattok majd. Cyrilt, Sam Feltet, a Switch Discót, valamint Accentet. Minden további info a www.radio1.hu-n. Brick Lake?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé érkezik tőlem, Brick Lake-től a Beyond the Top. Itt a Vör Vizmáin Rádió Show-ban a Rádió 1-en. Wow.

0: World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál, mi a most?
1: CID Fancy Shit című zenéje, az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: minőségi, trendi, elektronikus zenére vágytok, vasárnaponként is számíthatok ránk. Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM2PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Ma este ez volt az utolsó előtti zenénk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus the Soul ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Oké, fellépések a jövő héten.
1: Vácon fogok fellépni, úgyhogy várok ott mindenkit sok szeretettel.
0: Mára tehát ennyi időnk jutott. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország legjobb.

ez Rádió egy csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát mindenkinek, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, és hát a hétvége után, de legalább egy hosszú hétvége után indítunk szépen lassan majd a mai napon egy újabb munkahelyet. Na, viszont én indítok egy újabb igazi mai sláger, sőt, az egész éjszaka ezt csinálom megállás nélkül, ő Benson Boone, és a Beautiful Things, amit hozok tőle. For

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, pedig Ed Sheeran, aki az utóbbi időben egyre több időt tölt az Egyesült Államokban, és ha már ott van, akkor egyre többször összefügg Martin Garrix-el is régi cimborájával. Hát még innen egy picit tovább kell utazni, Angliából nézve is, hogyha Ausztráliába akarunk jutni, ahonnan Cyril, aki ezt a remixet készítette Ed Sheeran kamerájához, érkezik hozzánk. Május 24, a rádió egy születésnapi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert Cristiano Ronaldo pedig az 1000-hez közelít. Gólok tekintetében a pályafutása 970. gólját szerezte ugyanis a múlt héten, amikor fejjel betalált a szaudi labdarúgó csapata az Al Nassr hazai bajnoki mérkőzésén, amelyet az Al Ahly vívott, és egyébként 2-0-ra nyertek meg. Na, a lényeg az, hogy akárhogy számoljuk, ez már csak 30 gólra van az 1000-től, ami egy elképesztő álomhatár lenne. A Radio1.hu-n egyébként írunk erről, és arról is, hogy maga Cristiano Ronaldo sokszor nyilatkozott, hogy szeretné elérni ezt az 1000-es határt. Na, mi pedig pörgünk tovább már is egy újabb igazi mai slágerrel. Loi Get Lucky, ezt én itt van Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig pontosan egy hét múlva a rócsóra indulnak. Május 11 hétfő Győr, Széchenyi tér az állomás, aztán kedden Sopron várkerület, szerdán Szombathely, csütörtökön a Dunaújvárosi Városháza tér, pénteken pedig Debrecen következik. Minden egyes állomás délutáni rócsó állomás 5-től 8-ig, de a helyszín már 4-kor indul még hozzá. Rádió 1 Live Mix-el élőben a helyszínről. Nagyon menő lesz. Ez meg egy újdonság közben Joel Corey-tól, imádjuk, a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Rádióegy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádióegy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádióegy slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk. Nekünk

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig David Guetta jön, aki az idén nyár nagy részét, különösen a péntekeket Ibizán tölti, akkor tartott bulit. Ez meg az I Don't Wanna Wait tőle.

Rádió-e, csak igazi mai sláger megy, ma pedig indul Balázsék vadiú játéka, nagy takarítás, elképesztő nyereményekért. Ez a hét sem telhet játék nélkül Balázséknál, és ez az óra sem telhet igazi mai slágerek nélkül. Egymás után indítom ma jobbnál jobbakat, most például Kamrádot választottam, ez a Feel Alive, a telefon Viber és SMS számú pedig 0620 311 111.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Hypaton és egy vadi új, amit indítok, a fiatal DJ pedig idén megint nagyot ugrik a karrierében. Tomorrowland felkérés, David Guettától felkérés Ibizai koncertturnéra, és emellett lesz egy másik nagy őszi Egyesült Államokbeli fellépés sorozata is, szóval rengeteget fog melózni. És hogy milyen az újdonság tőle, ezt már is mutatom. Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi